0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék 3:46 előtt egy kicsivel a tegnapi legjobb pillanatokkal beköszönnek, és pénteken fut ki az elfűrészelt dalok játékuk, ha ez a dal felcsendül. Esetleg, hát nem tudom, hogy fog-e, de segítek egy picit, akkor Ray, Where is my husband? Ezt kell majd megírni kedvenc reggeli csapatunknak, akik érkeznek nem sokára itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például a múlt heti születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépője. A vele készült backstage interjút hallani lehet majd most hétvégén a top 50-es listánkban. Többek közt azt is elmondta nekünk Sam Felt, hogy szerinte miért ennyire sikeresek a holland DJ-k. Ugye ő is Hollandiából hódította meg a világot, ahogy például Martin Garrix is. Az ő exkluzív DJ szettjét szombat évféltől lehet majd hallani most a World Is My Radio Show-ban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban picit pop, picit new disco, kicsit funk, Sabrina Carpentert hozom, és a hatodik stúdióalbumának az első kislemezét, az Espresso-t. Kimondom ezt a szót, és esküszöm, meg akarok inni egyből egy kávét. A dal sztori a dióhéjban, az énekesnő a kávéhoz hasonlítja magát. Aki mellett nem lehet elaludni, kacsintottam hozzá. Óriásit ment a dal, number one lett a briteknél, Ausztráliában, Írországban, a Billboard 600 listán pedig a második helyig menetelt. Bravo, Sabrina, bravo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig 100% Liba bőr. Bibi Rexha, New Religion. A dal alapját a Faithless ikonikus 95-ös elektronikus zenei himnusz az Insomnia adja. A poptörténelemben nagyon sok előadó próbálta már megszerezni a dal jogait, de Bibi Rexha az első, akinek a Faithless hivatalosan is megengedte a hangminta, a sample használatát. Sőt, a csapat annyira bízott benne, hogy odaadták neki az eredeti szalagos stúdió felvételeket is. Ugye a Faithless most már csak Sister Bliss és Rollo, Maxi Jazz 2002-es halála óta. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Dua Lipa után pedig az a dal, amit a Rádió 1-es DJ-k veszettek be nálunk a köztudatba. Alex Kenji, Bambolé, és most már bátran lehet kérni az élő kívánság műsorban is. Legközelebb ma, este 6 óra után.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abig jellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és az aktuális kedvenc az Opel Light. Hivatalos védjegyoltalmi kérelmen nyújtott be a saját hangjára és a színpadi imázsára az amerikai szupersztár. A kérelem tartalmaz egy fotót róla az ikonikus csillogó Eras Tour kosztümjében és két hangfelvételt is. Ezzel jogilag igyekszik megakadályozni, hogy az AI fejlesztők az engedélye nélkül deepfake dalokat vagy megszólalásokat gyártsanak a hangjával. Most az eredeti, az organikus Taylor Swift jön.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 óra előtt járunk, úgyhogy nagyon-nagyon korán van még, de Balázsék hamarosan beérnek ide a stúdiónkban. 3:45 előtt egy kicsivel tegnapi legjobb pillanatok Beston, aztán élőben jönnek a legjobb pillanatok, és az elfűrészelt dalokjáték is folytatódik. Na mondjuk ez a dal felcsendülne, akkor Joel Corey, Stay a Little Longer. Ezt kellene megírni SMS-ben a 0620-311-111-re. Hát mondjuk nekem fogalmam sincs, hogy mi lesz majd a feladvány.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi Dresdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem talán az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porontmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Építési termékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Csapadéktól ma sem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Újabb ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem. Ezúttal az építési termékek piacán végeznek ellenőrzéseket a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései, valamint a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak. Szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken és kiskereskedelmi egységekben, valamint gyártóknál és importőröknél is lesznek ellenőrzések. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 8-án reggel 3:47-kor a hatos úton Hírt közelében a Hosszúhetényre vezető út kereszteződésénél összeütközött egy Ford Mondeo és egy Renault Clio. A baleset után a két sofőrnek a közútkezelőkéhez hasonló, fényvisszaverőcsíkkal ellátott ruházatot viselő személyek nyújtottak segítséget. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, aki segítséget nyújtott a balesetet követően a járművezetőknek, vagy szemtanúja volt az ütközésnek, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szórják ki a granulátumot repülőgépről, a hatóanyag kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Folytatódnak a felújítási munkák a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén, Komlón. A kivitelezés idejére a terület jelentős részét lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában. A közlekedőket táblák irányítják a helyszínen. Útépítési munkák miatt félpályás útlezárásra helyenként útszűkületre kell számítani a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy részén. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg. Ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 17:30 előtt járunk, úgyhogy indokolatlanul korán van, azt gondolom. Szemfelt a folytatásban, akivel együtt bulisztunk múlt vasárnap a születésnapi fesztiválunkon. Kicsit tudtam vele beszélgetni a backstage-ben, és hát sok mindenről mesélt. Elárulja majd, a top 50-es listánkban lehet hallani ezt a beszélgetést, hogy mi a holland sztár DJ-k titka. Mitől ők a legmenőbbek a világon? Ez a Rosalina közös Heart Like Mine a Rádió 1-en.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságba, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
1: Nem kell, hogy 50 legyél. Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollatjulét, tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek.
1: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságban, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lett-e valaki, használ-e valaki doterát, és lett-e dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
1: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek igazán rászokni.
1: Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányoznak. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik, én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van. Az állandóan van. Az egy folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
1: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
1: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, de most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a Pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
1: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen.
1: Vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát, sőt, én ebben már öntől kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
1: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
1: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
1: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
1: Néha én is szeretek.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
1: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, de igen?
2: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli. Igen.
1: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy?
2: Persze,
1: tényleg?
2: Nem lát, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
1: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen.
1: És ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
3: Kicsit szánalmas.
1: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főző tanfolyamokra járni.
2: Könyvfűző tanfolyamra.
3: Tűzdománc készítés, igen. Új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
1: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondó tartalmakat gyártani. És remélhet, hogy idő után felfut.
1: Podcast indítás, így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert hogy egyébként ebben nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
1: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor
2: ez te vagy, jó, köszönjük, akkor egy pont nálad.
1: A vörös fényterápiát viszel, többet viszek ebből. egyébként, de a vörösfényterápiát is.
3: Kriokamra.
1: Az is. Tehát az is ebben van. Igen, igen, igen, igen.
3: Hidegvízterápia.
1: Igen. A dísznövényeket mondtuk?
3: Az, nem, még nem.
1: Még nem. Dísznövények.
2: Az Júli.
1: Vettél,
2: vagy bocsánat, Anna.
1: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pávák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi van
1: nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: És benne van csoportban is, jó?
1: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
1: Dísznövény csoportban.
3: Igen, igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
1: Senki
3: kis...
1: nem normális ebben a csapatban, gyerek.
3: Rózsaszín vagy fehér folyt.
1: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
2: Oké, hányat vettél, Júli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen
2: még
3: 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem minden
1: megdöli. De ott vagy benne.
3: De mindig figyelem.
1: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már
1: vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Este FM részvényei szintén igen, szerintem igen, egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
1: Fölraktad az egészet.
2: Így van.
1: Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
1: Pedig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
1: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
1: Ez is az életközepi válság. Tőzsd, de szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
1: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
1: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmányoz, fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
1: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
1: Azt nem írja, hát az... Jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell.
2: És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás.
1: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit fogod, és aki soha nem foglalkozott dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? Tehát, és ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Főzőtam folyamú.
1: Szerintem a főzőtam folyamú ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
1: Újra fiatal vagy, tudok-e még drónozni? Nem csak a derek tűrő. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok, néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem, hogy fény évekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, sőt, már nem érdemes.
2: Ja.
1: Mondom, Benny, vigyázz, ne essen be valakom.
3: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
1: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drólozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
1: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
1: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
1: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen, hogy eddig halasztottad, nem tanultad, meg nem foglalkoztál el. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kéri a külföldön, akkor...
1: Rájössz, hogy a Duolingo yes. az a Duolingo-ban 30 pontod, 40 kincsed,
2: hiába.
1: És a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingo-ban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
1: Na, szerintem ugye, nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
1: Tehát elkezdesz így otthon művelni igen. bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
3: ha ez ugyan,
1: akkor tök jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
1: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. Nem,
3: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Hüvely igen. szárasság.
1: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, az soha nem késő.
4: Igen, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
1: Csinálod?
4: 1621 napos szériában.
2: Ne!
1: És megdicsérjük, hogy ez?
4: Angolul. Szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
1: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint ahogy itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
4: ott vagy. Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt, betetvesedett, leestek a virágok, helyre hoztam, átültettem.
2: Jaj,
4: de nem, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
1: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
3: Egy pizza
1: de ez egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett otthon.
3: Akkor már a komposztálás.
1: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendetted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegfárt és szörpöt főzök, uborkát kovászolok 38.
2: 38?
1: 38,
3: madár megfigyelés.
1: Igen.
3: Az vajon mennyire gyakori?
4: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok figyelve a batarakra.
1: Madár megfigyelés?
4: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
4: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
1: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Andának a bonszája, tudod mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
1: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
1: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. Az elérése.
1: Én szeretem ezt az összeállítást.
2: Ki a ízét a gaz belőle.
4: Körömollóval vágod.
1: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
1: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem járt ámulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikor.
1: De ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez... Nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
1: Jobban egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
1: Igen, befekszel kamionnak alá itt.
2: Ugye.
1: Igen.
3: Én két gyerekes családanya vagyok.
1: Takarjatok be.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Időközi önkormányzati választás lesz augusztusban Mohácson. Folytatódik ma is a napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz Mohácson augusztusban. Mivel az áprilisi országgyűlési képviselőválasztáson Rózsahegyi Áron parlamenti képviselő lett a Tisza párt színeiben, lemondott városi képviselői posztjáról. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára írta ki a voksolást, melyen az utódját keresik. A választásra a mohácsi 4-es számú választókerületben kerül majd sor, ez a volt felszabadulás lakótelepet és környékét jelenti. Itt mintegy 2500-an voksolhatnak majd augusztusban. Az indulni kívánók június 27-től július 13-áig gyűjthetik az ajánlásokat, ezután dől el, hogy kik szerepelnek majd a szavazólapon. Moszkító Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. Már építi csapatát a következő szezonra az NK Universitas Pécs. A férfi kosárlabda együttes a napokban jelentette be, hogy hosszabbított a vezetőedző Sebastian Krasovec, és megvan az első érkező is, Komma László személyében. A 25 éves 4-es és 5-ös poszton bevethető játékos felnőtt pályafutása révén 4 szezont a MAFC-nál, 2-t a Nyíregyházánál töltött, innen érkezik most Pécsre. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a munka az M6-os autópályán. A Tolna és Baranya határán lévő alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, itt a Pécs felé vezető oldalt zárták le. A Himesházi Völgyhídnál is dolgoznak, itt pedig a főváros felé vezető oldalon van lezárva egy szakasz. Megsüllyedt az út Sásd és Vásáros Dombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot bővítenek, a helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! Anna, Juli, Zsül, Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 16 percen, Lackó még sehol, és Juliska se sehol. Hello Feri, jó reggelt!
2: Szevasztok, gyerekek, hullanak a legjobbjaink!
1: El kell hullottak. Juliska migrénre panaszkodott, megfeküdt, megkotlott, úgyhogy...
2: Rókázás egész éjjel. Oh.
1: Összeesett az aurája.
2: Szegény. Na, hát van ez így, ugye ezt
1: igen,
2: tudtuk, meg mindig mondta, hogy ez nála egy ilyen fönnálló dolog, hogy néha ez elkapja, de nem volt egyébként most már nagyon régóta. Nem panaszkodott? Hát most valami történt. Hideg front van biztos, vagy meleg.
1: Valami jött neki, igen, úgyhogy, úgyhogy ma reggelre migrénes rohamű, ezzel azért küzd.
2: Kemény hogy, lehet.
1: Ja, kemény van a dolog. Úgyhogy nem nagyon. Nem nagyon tudja, hogy ezt a kis pénteket így elbillegjük, akkor itt így kettecské.
2: Előnyári kettes. Volt már ilyen. Sokat ültünk ebben a stúdióban.
1: Ültünk már. János kalandozásánál és erdélyi várfoglalásánál hosszasan, úgyhogy nincs ezzel probléma.
2: Majd beszállnak a hallgatók jó sztorikkal, izgalmas történetekkel, nagy nevetésekkel.
1: Ennyi. Abszolút, tehát hogy ez így...
2: Annát bevonjuk, ő mindig jön, mindig van egy kemény mondata.
1: Ő helyre tesz minden gyerekek, így van. Na, gyorsan akkor egy-két SMS, a legfontosabb, amit most már nem felejtünk el, hogy a beköszinél ugye meg is érkezett, 21 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet, gyerekkel kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
2: És nagyon jó lesz.
1: Mi történt, hogy külföldről is lehet titeket hallgatni a YouTube-on? Nem tudom, hogy változott-e valami, eddig külföldről nem lehetett, most lehet, hogy valami.
2: Feloldottunk valamit, Zsül, vagy mi? Kérelmet írtunk YouTube úrnak.
1: Újra kellett indítani, de nem lesz ez mindig így. Külföldről nincs YouTube, sajnos.
2: Azt ez... miért van? Azt mondjátok már meg nekem. Azt mi rakunk rá ilyen korlátozás?
1: Igen. Nekünk kell rárakni.
2: Jogdíj mi a?
1: Más jogdíjrendszer van, de mi után fizet?
2: De, mi a Dumánk után van jogdíj? Nem, a zenék. Milyen zenék? Hát,
1: de leadnánk a YouTube-ot, és amikor zene van, akkor...
2: Olyan nincs. Aha. Tehát olyan nincs, hogy... Vagy úgy, tehát nincs olyan, hogy zene nélkül adjuk, és akkor külföldön lehetne hallgatni. Hallgassanak Spotify-t.
1: Ennyi.
2: Vagy valami mást.
1: De gyerekek, valahol máshol kell az applikáción megtalálni bennünket akkor.
2: Egyébként meg ez a jogdíjas kérdés, ez egy tök izgalmas kérdés, hogy ugye van egy alkotó, aki zenét ír, megcsinálja meg szöveget ír, ő kap érte jogdíjat. Mi vagyunk egy alkotók, akik ugyan nem zenét nem írnak, mert ahhoz bének sose tudjuk. De hát egy produktumot, egy terméket adunk el, vagy csinálunk, gyártunk, szellemi termék. Gyula, intézd már, hogy erre is legyen jogdíj.
1: Igen. Nem is értem. Nem is értem. Na mindegy, gyerekek, hát azért máshol meg lehet bennünket találni. A fehér házas UFC gáláról pár szó, mint a Squid Game-ben nézik az emberek, hogy verik egymást, az amerikai elit pedig élvezi. Aha. Ezt a gyerek mutatta nekem, meg mondott erről pár szót, de majd ennek még egy kicsit utána kérdezek, hogy mi ez pontosan, és akkor hogy mi a fenne történik. Jó reggelt kívánok, Balázsék! Adjatok Gyulusnak egy mikrofont. Adunk, a hosszabban beszél, de erre a rövidre most igazából nem kellett.
2: Egyébként meg ott van előtte.
1: Ott van előtte, benyomom, akkor tud ő is eddig szólni.
2: Na mit szólsz a teniszvilág nagy híreihez?
1: Na, mi történt?
2: Nem nézed? Már elengedted?
1: Hát a Jannik Sinner kiesett, azt tudom.
2: Oké, és mi?
1: De nem egy nagy salak specialista, úgyhogy nem éreztem őt olyan nagy dolognak, hogy kiesett.
2: Tehát... Hát mindenki azt mondta, hogy ezt már végig viszi, megcsinálja, és mi következik ebből, hogy a Sinner kiesett, hogy ki előtt nyílik meg?
1: Hát, Gyoko előtt megnyílik.
2: Na?
1: Gyoko előtt megnyílik, ugye?
2: Az öreg még
1: ugye,
2: oda teheti,
1: Álki nincsen, Sinner nincsen, tehát a nagyok nincsenek, neki a nagyok. Hát ugye, Gyoko, tudod az, hogy azt mondta, hogy nincs benne, és akkor megnyeri, azt mondta, hogy megnyeri, akkor kiesik. Nem tudsz már mit mondani, hát közel 40 körül, ha elődöntői jut, az is nagy dolog, de nála benne van, hogy ez olyan erőt ad most neki, hogy nincs ott a színer, hogy végigmegy és megnyeri. Nem tudom, nem követem már annyira.
2: Anyadik lesz 20, 25, azt
1: 25 vagy 26.
2: És ezzel egy csúcs lehet?
1: Abszolút, már most csúcs tartó.
2: Aha.
1: Tehát ugye úgy van a sorrend, hogy van a Gyoko, van a Nadal és van a Roger. Roger 20, bocsánat, most már azért annyira nem vagyok benne, Nadal szerintem 22, Grand Slam, vagy 23, és a Gyoko 24, vagy 25, ez most már tényleg nem pontos, mert évek óta nem foglalkozom tenisszel, vagy nem. Nézem annyit már, 25. Akkor a 26. lehet meg, vagy a 25. Na, tehát 24 körül vannak. De ez csak a Grand Slam, tehát ebben még nincsenek, az ezresek, az 500-asok, az olimpia, tehát ebben még egy csomó minden nincs.
2: Nem számolja senki.
1: At a Grand Slam.
2: Az a csúcs.
1: Igen.
2: A szerbak is sosem egy nyugdíjba.
1: Igen, a szerbak itt nem lehet nyugdíjazni. De azért ott vannak a fiatalok, jó fiatalok vannak ott, tehát a Sinner-Alki nincsen, de azért ott még vannak az ágán. Majd megnézem az ágát, hogy kik vannak még az ágán, és akkor... hát itt ugye azért 7 darab 3-szettes meccset kell lejátszani, tehát azért az ebben a korban, de nincs, hogy ebben a korban, mert a csávó az fejben annyira erős, és én tudom, hogy ő úgy működik, hogy meghallja, hogy nincs a Sinner, és az neki akkora erőt ad, hogy megtátosodva lehet, hogy simán elmegy a Garros végéig. Óriási lenne nyilván, óriási lenne, hogy megszerezni a 25. Grand Slamet.
2: Ilyen korba még odaérni.
1: Igen.
2: Tényleg jó.
1: Az nagyon szép lenne. Úgyhogy meglátjuk. Nagy nevek estek ki most előle. Úgyhogy majd ránézünk a sorsolásra, és akkor megnézzük, hogy ki van ott az ágán az öregnek. De hát nagy forma. Én szeretem, 6-3-6-2-5-1-ről esett ki a Sinner. Ne csináljátok, tényleg. Megnyert 3 szettet, szinte 6-3-6-2-5-1-re vezetett a harmadik szettben, és onnan kiesett.
2: Elfáradt.
1: Azért ott megrakod az ellenfelét, azért az elég szép, az nem?
2: Nagyon nagy fordítás. Az volt, hogy ugye sokan ilyen napszúrásra vittén mire tippeltek, és mondta, hogy ő már reggel tulajdonképpen rosszul volt, most olvastam bele, és hogy elfogyott az erő a közepére.
1: Aha, megkotlott. Aha. Zverev van az ő oldalán, ő jön az elődöntőben, a másik ágon fiatalok. Hát figyelj. Nem, érdekes a dolog. Szóval itt most mindenki BL-lázba rég, és mindenki ezzel foglalkozik, de közben az öreg meg itten menetel, úgyhogy bármi lehet.
2: Egy tízecskét tartok rá, hogy elviszi.
1: Hogy elviszi?
2: Ja, a végére. Olyan rég fogadtunk már, hogy kikopott belőlünk, pedig micsoda lóvékat vittem haza, aztán fizettem vissza az egészet Balázsnak.
1: Igen, tényleg régen volt.
2: Na,
1: egyébként.
2: Én mondom, egy 10 játékpénzt én erre föl tudok tenni, hogy az öreg végigviszi, megnyeri.
1: Ráérünk még ezt hétfő megtenni, de megtehetjük, tehát hogy még bőven, ez ugye 2 hétig, tehát szerintem jövét vasárnap van a döntője, úgyhogy van időnk még itten. De megtehetjük, hát, de Gyoko ellen én meg miért veszítsek?
2: Mert nem szeretted soha. Én álltam mindig Gyoko mellett, te meg mindenféle egyéb emberekre.
1: Nagyon elismerem. Nagyon
2: tudom, hogy elismered, de nem volt a kedvenced.
1: Míg volt, nyilván Roger meg a Nadal addig ők, de amióta nincs, azért Gyoko nagyon nagyot ment. Fiatalok vannak. Egyébként senki nem verhetetlen most az ő számára. Tehát az Alki Sinner van az, aki fényévekre van tőled, de a múltkor azért ezt is bebizonyított, hogy ez sem így van. Innentől kezdve...
2: Bármi történhet.
1: BL döntőre nem fogadhatunk, dehogy nem.
2: Arra is, igen.
1: Fogadjunk arra is. Gólarányunkat mondjuk, hogy végeredmény, mondjuk, majd fogadjunk a BL döntőre, ne felejtsük el. Én azt gondolom, hogy sima PSG. Akkor meg vagy. Akkor...
2: Béna! Hát hogy mondhatsz?
1: Sima. Szerintem ágyalogolnak az Arzenálon.
2: Én most kiműveltem magam reggel hajnalba, hogy
1: igen?
2: Mi az a négy ok, amiért az Arzenál fogja megnyerni ezt a kiváló mérkőzést, úgyhogy véged van.
1: Na jó, akkor viszont megvannak a tétek. Hát akkor 50-50. Nincs végeredmény, nincs gól sem. PSG vagy Arzenál.
2: Jó, Arzenál.
1: Tartod?
2: Arzenál tartom.
1: 50 játékpénz szerintem PSG behúzza. A BL döntő, ami soha többet nem lesz Magyarországon, és ami nem leszek ott.
2: Igen.
1: Pedig ott lehetnék.
2: Ott, de még mindig. De tartsd magad most már ehhez.
1: Kemény vagy, Csoki.
2: Mi tegnap is hívtak, hogy még egyszer utoljára nem gondolod meg?
1: Lenne jegy. Valójában tudnék menni. De én ezt kicsit szeretem magam, megmondom őszintén.
2: Legyen az embernek.
1: Nem veszem le egy BL döntőnek.
2: Majd a következőre elmegyek.
1: Nem lehet megvenni egy BL döntővel. Majd a következő elmegy, akkor mit lesz Magyarországon? Soha többet nem lesz Magyarországon BL döntő. Na, azt azért nem mondjuk így ki, de a következő 10-15 éve biztos nem.
2: Nagy árak vannak.
1: Nem kell mindig jól járni. Igen, jó, nem. Akkor 50?
2: 50-50. Jó.
1: Jó, kárpét is elfogadok, Revoluton is jó vagyok.
2: Jó, tehát, hogy nincs gólarány, semmi.
1: Semmi, hagyjuk a francba.
2: De szerinted PSG,
1: szerintem PSG. Ennyi. 50 játékpénz, megtettük, kész. Nincs, a vége, és a vége. Nem jó. A hosszabb, nem a 11, de mikor 0-0 volt.
2: Nem, tehát amikor...
1: Aki fölemeli a kupát. Okay. Jó, én azt mondom, hogy a PSG emeli, te azt mondod, az Arzenál emeli.
2: Jó.
1: Ennyi. Jó?
2: Még egy órácskát még kérek, átolvasom, de szerintem tudom tartani. Sülvon kölcsön 50 ezeret.
1: Jósoljátok meg borítékban a BL eredményt. Az jó, az viszont mehet. Tehát azt azért írjuk le, mi ugye, nekünk már nem lesz akartítok, de a gólokat leíratjuk, mindenki dobjon be egy borítékba jó. Egy BL eredményt. Az teljesen. Az én szeretem az ilyet. És akkor hétfőn itt.
2: Jó, de abban a többiek is játszanak.
1: Persze, többiek is benne vannak. Gyoko ebben a stadionban nyert olimpiát is Zoli küldte nekünk. Wow, igen, amikor ugye talán Párizsban volt az olimpia. Így van, lehet, azt is behúzta, igen. Így van, Bali, ne térdelj le, holmi szaros BL döntőnek legyen becsületed.
2: Feri, ez olyan fogadás, mintha arra tennél, el tudod-e venni a nyalókát egy 2 évestől.
1: Igen.
2: Valaki velem van?
1: Hát igen, valaki Arzenál drukkel, igen. Balázs buktat, Feri nyeri. Jó, hát nézzük meg. Nézzük meg, éhesebb az Arzenál nyilván, tehát a PSG tavaly ugye behúzta, ők most címvédők. Meglátjuk, gyerekek. Megnézzük. Megnézzük, hogy mi lesz itt, hát nem kell ezt. Nem kell ezt most még megmondani. Csodaszép napra virrattunk, hajnalban jól megraktam az asszony, szabad nap, titeket hallgatlak, itt kell a hétvége, itt van a hétvége, mi kell ennél több, Szabika. Küldte nekünk, köszönjük szépen.
2: Most van 6 óra 20, ha mondjuk egy rövid idejű megrakásról beszélünk, tehát 10 perc alatt elintéztétek az egészet, akkor is 6-kor kezdtél.
1: Az?
2: Azért, na, az ügyes, van lendület. Egy hajnali kelés után rögtön egy jó szex. Ha?
1: Az úgy rendben van. Ügyes. Az úgy nagyon rendben van, ilyen. Feri pedig ebből sokat tankolhattál volna. Meglátjuk, gyerekek. Meglátjuk, hogy mi a helyzet. Egyébként tök szép dolog, meg tök jó dolog. Ma újra neki megyünk a tegnapi nyomorúságos trollfocis interjúnk után. És még mindig kiderítjük egy kicsit, igen, az adatokat, a focit, és igen, ez sok ember tart lázban. Hát a tegnapi trollfocis interjú nem egy referencia interjú lesz a szakmaiságról, igen, és a felkészültségről, úgyhogy a srácokat elengedjük szerintem. Jó arcok, meg jó mémeket raknak, meg minden, de hogy,
2: tehát,
1: hogy körülbelül annyit értenek a futballhoz, mint Zsül meg én. Hát ezt én sem tudtam volna mondani, úgyhogy magunkat sem interjút. De ma Júli talált nekünk valakit, úgyhogy ma még egy kicsit ezzel foglalkozunk. Úgyhogy ez van.
2: Tegnap olvastam egy ilyen turisztikai kimutatást. 97%-ra van járatva Budapest. 97. Állítólag soha nem volt ilyen telt ház a budapesti szállodákban és szálláshelyeken. Még lehet találni azért szállásokat, de hogy annyira meg van tömve a hétvége, mint az állat.
1: Hát, nem tudsz olyat mondani, ahol megérkezik 200 000 turista. Szigeten jön. 40 000 forma egyen jön, mit tudom én.
2: Ott is körülbelül.
1: 50 000, eloszlik, tovább megy, lakóbuszba alszik, nem tudom. De itt azért most már azok a számok, hogy 200-250 000. Ugye? Kemény. Tehát a stadionba, aki bemegy, plusz a szurkolói zónába még megérkezik, nem tudom, 80 000. PSG-s 100 000, Arzenálos, és még a csapat, a hozzátartozók, a barátok, a sima civilek, akik csak jönnek Angliából, Franciaországból, és még csak lehet, hogy egyébként nem is feltétlen Arzenál, de PSG szurkolók, de itt akarják a fővárosban megélni, mert mondjuk angolok, és jönnek, szóval, hogy nagyon 250 000 turista érkezik ebben a 3 napban. Ilyen nem volt.
2: Nem, és ilyen esemény nem volt. Egy ilyen esemény, ami ennyire fölborzolná az egész világot. Tehát, hogy lehet beszélni mindig erről a fociról, ugye, hogy mennyire izgi, meg mennyire nem, de azért ez külföldön sokkal nagyobb a renoméja, mint mondjuk nálunk, de az biztos, hogy ez turisztikailag egy ilyen őrült nagy durranás.
1: Igen, igen. Scooter is lesz a parkba, csak szólok, szóval plusz 10 ember. Igen. Az öreg azért az még ide felszántja. Felszántja itt a BL döntő napján, felszántja itt a parkot, úgyhogy jön az öreg, így öreg, hát figyeljet, ez horror. Horror pénzekért jön. Igazából is elképesztő, hogy még mindig mit csinál. Na jól van, oké, jövünk akkor mindjárt, jó? 1 perc, pontosan 6:30, elkezdjük ezt a reggelt, és akkor szépen belevágunk.
2: Persze.
1: Jól lehet jelentkezni, játékra lehet, hogy lesz majd kicsi. Hogy vagy magyar, megnézzük a fővárosi lezárásokat, mindenre ránézzünk egy kicsi, gyerekek, így el kecsegünk itt pénteken. Jó, ha van valami, akkor írjátok.
2: A scooter, nem vannak a balcsin.
1: Láttam, kompoznak, de valami oldtimerrel.
2: Magánkomp.
1: HPP, BBB, nem tudom mi, HB Baxter, ugye az a neve, ez a rendszám is egyébként. Tehát, hogy valami nagyon nagyban vannak.
2: Saját ízét elhozta a saját. Valami. Hogy hívják, oldtimer autóját?
1: Valamilyen, hát a rendszám alapján az ő autójuk, igen. Igen, ott nyomatják. Ja. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, 6:30 van, belevágunk, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Nyugalom!
3: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
4: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket végeznek Romonyán. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Több pályázat is kivitelezési szakaszba érkezett Romonyán, írja a község a közösségi oldalán. Június első hetében folytatódnak a jedlikányos pályázatnak köszönhetően a közterületi ledes lámpatest cserék. A munkákat az utak mentén emelőkosaras járművel végzik, ami akadályozhatja a forgalmat. Folytatódik a béketér megújítása is, itt még a héten megtörténik a padok cseréje és a virágládák kihelyezése. A versenyképes járások program következő ütemében pedig 10 darab napelemes lámpát helyeznek ki a falu olyan pontjain, ahol a közvilágítás nem, vagy csak részben megoldott. Újabb ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem. Ezúttal az építési termékek piacán végeznek ellenőrzéseket a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései, valamint a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak. Szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken és kiskereskedelmi egységekben, valamint gyártóknál és importőröknél is lesznek ellenőrzések. Május 31-éig vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók a fagykár bejelentéseket, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agrometeorológiai oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem feltétlenül tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet, így fontos, hogy a gazdák jelentsék az észlelt károsodásokat. Folytatódnak a felújítási munkák a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló területén Komlón. A kivitelezés idejére a terület jelentős részét lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában. A közlekedőket táblák irányítják a helyszínen. Útépítési munkák miatt félpályás útlezárásra, helyenként útszűkületre kell számítani a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy részén. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi-északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerben.

0: hülyeség! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, 3-4-7 lesz 2 perc múlva.
2: Szevasztok!
1: Hello, baleset az M3-ason, gyerekek, már most Miskolc irányában az M30-as lehajtó előtt. Egy gázos kamion beborult az árokba, a műszaki mentés már folyik, óvatosan haladjatok mellette. Ay,
2: az a speciális ráadásul, igen.
1: Ez aztán nem hangzik en túl jól, igen. Ez valami speciális gázszállító ez az, és az beborult. Jó Isten, az ott megkotlik az...
2: Hát ilyenkor, igen, az van, hogy leszokták szívni, tehát oda megy egy másik, akkor átszivattyúzzák ezeket a gázokat, vagy ha olyan veszélyes folyadék, az kemény.
1: Az kemény. Ja. Az durván. Az durván néz ki, igen. Belfast forgalom jónak tűnik. Köszönjük szépen. Ha az ott rendben van, akkor...
2: Akkor mi is nyugodtabbak vagyunk, nem?
1: Hát teljesen.
2: Fontos híret Belfastból.
1: Belfast, így van. Ott fognak megrohadni az M1-esen a szurkolók, Győr meg Tatabánya között. Hát azon, hogy a szurkolók azért nem az M1-esen jönnek, gyerekek, hanem repülőben. Most olvasom, hogy megnyitják nekik Ferihegy-1-et is.
2: Tehát, hogy ilyen... Szálltál fel a Ferihegy-1-ről?
1: Én szálltam, onnan még a fapadosok mentek.
2: Fú, de
1: tehát onnan még a Vizerek, a EasyJet, még azzal nem mentem, nagyon jó, Ryanair-ek, EasyJet-ek. Ugye volt, amikor csak a fapadosok használták azért. Én nem szerettem a Ferihegy-1-et. Nagyon pici, nagyon régi, nagyon kevés volt. Egy szép múzeum, vagy egy magángépváró, vagy bármire jó, de arra, mire használtuk, hogy túl zsúfolt.
2: Hát nyilván,
1: reggel már... 6 órakor 83 járatot a levegőbe rakó Vizer, Barcelona, mit tudom én, mi ott álljon úgy, hogy az utcán áll a sor, én azt utáltam.
2: Én még malévgéppel is indultam onnan.
1: Arra tök jó. Arra jó.
2: Meg hát, na, szóval, hogy az nem erre az utasforgalomra lett kitalálva, de olyan tök jó, meg ha arra megyek, mindig így megnézegetem. Nosztalgikus.
1: Olyan, mint Valencia, Barcelona és nem tudom mi között, egy harmadrangú kicsi spanyol reptér, ahol sportrepülők indulnak, és azt nem viszed el, hogy ez komoly utasforgalomra használják. Tehát, hogy, hát már a Ferihegy-2-t is kinőttük. Ugye most nem tudom, hogy még az előző kormány vagy állam ezt visszavásárolta, és akkor ezt most hogy csinálják, vagy lesznek egy beruházások, vagy mi van, de hogy már kétszer ekkora is nagyjából kicsi lenne. Tehát olyan szinten. Hát meg most aztán most mi lesz ott, az meg aztán nagy. Nagy kérdés, köszi Lac.
2: Na mi van?
1: Méz van benne, vagy mi van? Mit?
2: Azt mondja, igen.
1: Mi azért? Érzem.
2: Laci, de nem annyi, hogy álljon benne a kanál.
1: Lackó, megkérdez.
2: Kicsit túltolta. Azt szerintem bejött a Laci, így végignézett rajtad, ennek a fiúnak ma kell valami töltet.
1: Duplát kell adni. Szaktanári.
2: Dupla kávé, dupla mézzel.
1: Beküldte, úgy ragad a pohár, gyerekek, és egy ilyen gél van az alján, amit nem tudok felkeverni. Ja. Szóval visszatérve, ja, bírom ezt a történetet. Á, kicsit már bánom, de mindegy.
2: Na most ne kezdjél le nekem picsogni. 6-szor hívtak föl, hogy menj ki arra a rohadt meccsre.
1: Nem, én mindig úgy vagyok, hogy nemet mondok, és hogy közeledik az esemény, egy kicsit úgy elkezdem beleergelni magam. És most már látom, hogy mi van. Tegnap ráadásul kim voltam egy fotózáson, RTL-es műsor, mindegy, ott összeakadtunk pár haverral, azok is mennek.
2: Mindegy,
1: nem kell mindig jól járni. De remélem, aki kimegy a jegyemmel, az jól érzi magát. Önként is dalolva mondtam le róla, úgyhogy jó lesz az. De hétfőn nyerek ezzel, viszont 50 rugót, úgyhogy tök jó.
2: Persze. Nem azzal nyersz, hogy nem mész ki, hanem a fogadásunkkal. De nem nyerni fogsz, hanem veszíteni. Annácska, mit mondasz, ki nyeri? Mit mondott volna a szaki?
3: Én PSG-t mondanék.
1: Én is azt gondolom. 50 rugó papán a hétfő.
2: Üljél vissza a helyedre, vágogassad az anyagokat.
3: De nem értek hozzá, csak a... De hát aztán lehet, hogy az zene, nem tudom.
1: Jó a Revolut, jó a kriptó, jó a cash, jó a lira, jó a svájci franc, jó az osztrák shilling, jó a német márka, minden jó, minden bejöhet, jó? Nem, ez nem lehet, hogy nem megyek el BL-döntőre, és még bukok is a BL-döntőn 50 rugót. Ez nem lehet ilyenben nem lehetek. Tehát ez, ha már nem vagyok ott, legalább nyerjen meg az 50 rugót.
2: Laci, mit érzel?
1: Laci!
2: Hát én csak így ránézésre. Hát angolok vagy franciák?
1: Franciák?
2: Ne várj, Laci!
1: Zabálnak meg, bujákodnak. Zabálnak meg, bujákodnak.
3: Egyedül maradtál, Feri.
2: Gyere, mindenki ellenem van, menjetek már, senki nincs, aki ide állna a jó oldalra. Itt fogtok sírni hétfőn mindannyian.
1: Keresd meg, Léci, a PSG himnuszt, meg az Arsenal himnuszt, az indulójukat. Hallgassuk meg, kinek menőbb az indulója.
2: Jó, és az alapján döntjük el, hogy kire fogadunk.
1: Amikor a kutyára korcsolyát teszel, mi olyanok vagyunk a fociba. Tehát, elindulunk egy úton, de a valódi szakértő gyerekek. Tegnap a Tegnap a trollfocis fiasko után ma kifújjuk a szakmaórá, gyerekek. Ma olyan ember nyilatkozik.
2: Nagy megszólalók, nagy szakértők.
1: Ma helyre tesszük. Tegnap többen a szememre vetették a trollfocis interjút. Mondom, gyerekek, igen, ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Köszönjük, igen, hát nem tudunk mindig mindenbe belenyúlni, de azt mi is éreztük tegnap, hogy vele is csak többen vagyunk.
2: Igen, hát ez...
1: Nem? Ez...
2: Ő is az volt, mint mi, hogy nem a foci oldaláról fogta meg a BL döntőt. Valahonnan másonnan.
1: Abszolút nem. 3-1 a PSG-nek lesz, és lesz 11-es. Na, viszont az eredményt azért mindenki írja le. Jó, az jó, én szeretek, és akkor majd bontogatunk. Bontogatunk, itten bontogatunk. Ma már beraktad, Anna?
3: Már,
1: beraktad.
3: És nem is akármilyen játékos.
1: Na, haló!
2: Akármilyen?
1: Na!
4: Jó reggelt, hello, sziasztok!
2: Hello,
4: jó reggelt, hello, sziasztok!
2: Ez igen, szia Vanessa!
1: Bocsát, nem tudok kinyitni a számot, mert a Lackó úgy megküldte a kávét mézzel. Szájragadásban vagyok.
4: Jaj, semmi baj, hogy vagytok?
1: Minden oké, de te hogy pöröksz meg, hogy ilyen friss vagy itt ma reggel.
4: Hát nagyon izgulok. Ja. Úgyhogy Anna nagyon kedves volt, mert majd vasárnap leszek 30, és akkor játszottunk utoljára, amikor 20 voltam, a 20. szülinapomon.
1: De fáj ez nekünk, de ez neked jó, de nekünk ez nagyon fáj, hogy ilyen 10
4: hát,
1: éves...
4: kicsit nekem is.
1: 10 éves viszonylatban néznek már minket a hallgatók, érted? 20 voltam, hát, most
4: igen.
1: 30 vagyok, újra játszunk.
2: Igen,
1: mi van?
2: Igen, nem mondd azt, hogy a 40-et is így akarom ünnepelni.
1: Mi
4: de,
1: van?
4: De, csak. Csak meg, hát ha ez a játék megéri, akkor biztos jelentkezem.
1: De te az a bizonyos? Te az?
4: Az?
1: Nem az, az vagy. Nem az a Vanessa.
4: Igen, az.
1: Nem az.
2: Kire gondolsz?
4: Nem hiszem.
1: Nem. Princess.
2: Ja, de
1: hangod nem, olyan. Nem olyan.
4: Jaj. Remélem.
1: Megvan a princesz Vanessa, hogy ki ő, vagy mi ő?
2: Ő Alexa.
4: Nem Sabina?
2: Nem van. Sabina.
1: Nem Vanessa volt?
2: Nem, Sabina.
1: Vanessa volt. Sabina, akkor ő más. Akkor ő más. Hülyeséget írt a hallgató. A lányom Bachelorból, így van, igen. Nézel focit? Van valakid, aki lázban van? PSG, Arsenal,
4: hát
1: BL?
4: Egy nagyon kedves ismerősöm nagyon szurkol az Arsenalnak, óriási fan, nem tudom, 20x éve, vagy 30, fogalmam sincs, de ezért neki szurkolok.
1: Aha.
4: Nekik szurkolok, úgyhogy remélem.
2: Nagynak éhez van sikerre, látod? Azért, mert nem nyertek még ilyet.
1: Nem, ők még BL szűzek igazából, a PSG ugye tavaly behúzta. Kivel játszanál? Kit választottál? Mi a helyzet?
4: Hát veled játszanék, hogyha nincs ellenedre.
1: Nincs. Abszolút
4: jó.
1: Nincs, hát figyelj,
4: jó.
1: Én ebben a négy órában
2: nincs.
1: A hallgatókért vagyok, utána nem, de ebben a négy órában a tiétek vagyok. Azt csináltok velem, amit akartok. Jó, ha engem választ, azt mi játszunk. Tehát, hogy de könnyű lesz legyőzni téged, vagy nem?
4: Hát legutóbb veszítettem, úgyhogy...
1: És pont 10 éve...
4: Majd kiderül.
1: És ellenem vesztettél?
4: Nem, akkor még a Janival játszottam.
1: És kikaptál a Janitól?
4: Igen, és végtelenül kedves volt.
2: Vanessa, semmiből nem tanulsz.
1: Végtelenül kedves volt, azt mondod?
4: Nagyon aranyos volt, csak megszakadt a vonal, és akkor így bemondtam, hogy nem hallom. De
1: nem megszakadt, ő tette le, emlékszem.
4: Ja.
1: Mutak, hogy bali, már rendben.
2: Csináljuk azt, hogy mintha megszakadna.
1: Rányomott a telóra, igen. Na jól van, hát akkor nézzük meg, Vanessa, hogy mi történt itt az elmúlt 10 évben, jó?
4: Jó.
2: Mennyit fejlődtél? Jobb vagy-e, mint akkor, Vanessa?
1: Mennyi idő alatt kapták ki ott? Mi volt?
4: Fú, hát a 40 másodperc, valahol a vége fele sikerült.
2: Na, akkor egész jó.
1: Ezen azért most tényleg muszáj egy kicsit elidőzöm. Tudom, hogy régóta rádiózunk, de azért azt, hogy mi most 10 évről beszélgetünk, és olyan, mintha érted, hogy itt ülünk még mindig, ez azért ez felfoghatatlan, de tényleg.
4: Az az érdekes, hogy szerintem olyan 16 lehet, amikor elkezdtem hallgatni benneteket, mert annyira meguntam a reggeli buszon a zeneimet, hogy mondom, valami kell valami más, és valami olyan volt az első sztori, hogy kórházból jöttél ki, amikor lefotóztak, amikor született, azt hiszem, nem tudom, valamelyik talán a kisebbik gyereked, vagy ilyesmi, és így nagyon érdekes így végigkísérni.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Sztorink volt, igen.
1: Tényleg, mennyi mindent éltünk ki már, mi már át, igen. Na jól van, oké, hát akkor
2: Vanessa, akkor nagyon ügyes legyél, jó? Vagy ne?
1: Jubileumi játék.
2: Jubileumi,
1: akkor igen.
2: Akkor 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok.
4: Szia!
1: Megverem magam, mint tegnap. Hallottad a tegnapot?
4: Tegnapot sajnos...
1: Agyonvertem magam.
4: Kihagytam.
1: Kihagytad?
4: Hogyan sikerült?
1: Kimondtam a tiltott szót.
4: Hát ez jó lenne, hogyha most is esetleg megtörténne.
1: Kimondjam?
4: Mondd ki. Képzeld, akartam valamit mesélni neked.
1: Na.
4: Hogy fogalmam sincs, hogy ez hogyan történhetett, de még általános iskolás volt, amikor ment a Balázsék. Balázsó. Emlékszem, hogy annyira mérges voltam rád, mert hogy én a meséket akartam nézni, nem pedig azt, és annyira rossz volt, hogy mindig
1: az. Nem pedig azt.
2: Pedig
1: hallgattam, mint a sír, néma csöndben mondom, azt végigcsinálod, én meg se szólalok, én nem rontom el már ezt a jubilómi játékot.
2: Vanessa!
1: Szép volt, Bali.
2: Szép volt, Bali.
1: Hát csak mondtad, és előre menekültem, hogy hallgattam, de te meg előre rohantál, és ez lett a veszted.
4: Igen.
2: Hát kicsit úgy vagy most már, mint ugye a nyulacska, aki minden nap lemegy a folyópartra, hogy megerőszakolják, de hát ez van. Tudod, hogy és holnap is lemegyek.
1: Holnap is odaérsz, igen.
4: Nem, majd 10 év múlva.
2: Hát ha 10 év múlva menni fog?
4: Igen.
1: Van realitása, hogy ez a műsor megy 10 év múlva?
2: Nincs. Hát! 66 leszek. Te már majdnem 60. 59 éves leszel 10 év múlva.
1: Jézus Mária.
2: Akarsz még hajnalba kelni?
1: A kelés a legkevesebb, már nincs mit mondanom.
2: Dehogy nincs, minden nap van
1: valami hülyeséget.
2: Mindig valami úgy is történik.
1: Az a durva, hogy én egyébként 5-kor fönn vagyok. Tehát, hogy nekem már...
2: Hétvégén is?
1: Hát sokszor, ja. Na mindegy, van ezt majd megbeszéljük, de hát legyen így, akkor Tali 10 év múlva valahol, valamikor.
4: Jó, jól van. Köszönöm azért, hogy játszottunk.
2: És boldog születésnapot.
4: Nagyon szépen köszönöm. Igazából ez így már jó is. Sziasztok.
2: Puszi van ezt.
4: Sziasztok.
1: De akkor 10 év múlva te jössz. Akkor te húzod
2: akkor
1: be.
2: Akkor én jövök, igen. Esküszöm, ha itt ülünk 10 év múlva, akkor én vállalom. Van ez, hát már
1: akkor szóljatok, drága hallgatók, jó? 2036. Május 29-én. Legyetek szívesek küldni egy SMS-t.
2: Ha még mindig itt ülünk, hogy egyrészt srácok azt ígértétek, hogy nem. De
1: köszönjük be a telefonotokat, és kérünk 10 év múlva egy SMS-t, itt ülünk, csak annyi legyen benne Vanessa. Jó? És akkor lesz valaki, aki a 20 évet végig játszotta velünk. Az kemény lenne. Hát addig már valaki lehet, hogy kicsekkol, az a baj, nem?
2: Mi van? De mi de szórakozz már, hát azért 60...
1: Hát vagyunk 7-8-an, azért matematikailag megvan az esélye. Nem?
2: Gyulus.
1: Zsült elíti a 75-ös troli, mit tudom én? Kezdtem a visszaszámolást, azt írom, hogy jövő hét, 10 év múlva, jövő hét is kétséges. Beírtam ceruzával, igen. Az komoly lenne, gyerekek, hogy igen. Egyszer csak megjönne 10 év múlva az SMS, hogy Vanessa.
2: Néznék, igen. És valószínűleg nem tudnánk, hogy miről van szó.
1: Hát, fele se tudja. 10 év múlva nem emlékeznénk arra, hogy Vanessa, Anna megérkeznek is naplójában. Itt
2: igen,
1: vagyok.
2: Be van írva,
1: 10 éve játszott Vanessa. Igen. Na jó, vagy gyerekek, meglátjuk. Meglátjuk, hogy 10 év múlva már nem lesz SMS. Egyébként tényleg nem. Szóval az már valószínűleg az már most is köhög. Tehát igen. Ez az SMS, inkább a Viber, meg egy csomó más felület. 10 év múlva, 10 év múlva, nem tudom, ez a klasszikus rádiózás lesz-e még 10 év múlva. Nem jön valami olyan brutális, őrületes éjjel, és valami más, ami elsöpör mindent.
2: Azt szerintem nem.
1: Nem
2: szerintem
1: jön?
2: Tehát, hogy így műsorvezetőre biztos, hogy szükség lesz, az éjjel azért az...
1: De
2: tudom,
1: mint FM, mint frekvencia, ja? mint egy régi maradi dolog, mint ez az egész FM frekvencia.
2: De már 10 éve temetik.
1: Persze, folyamatosan temetik.
5: De sokan csinálják már azt, hogy az interneten élőznek,
2: és azt hívják rádióadásnak.
1: Ja, persze, hát az igen. Abszolút, hát ja. Laci infarktus kap chatrulettezés közben, igen. Na jó van, gyerekek, megvannak a szurkoló himnuszok? Na, belehallgatunk, akkor egy kicsit ráhangolódunk majd, jó?
2: Jó, tehát amikor néhány ember, aki nem ért a focihoz, az alapján próbálja eldönteni a BL döntőt, hogy kinek izgalmasabb a himnusza.
1: Nézzük meg, hogy kinek szól jobban a himnusza. Ugye minden csapatnak van egy nagy indulója. Ezt holnapot énekelni fogják, az valószínűleg hidegrázós. Tehát, hogy az valószínűleg elképesztő lesz. Tehát most már mi megtettük a tétjeinket, de azért meghallgatjuk, hogy melyik csapat a szimpibb, és melyik a jó. Twitch nagyon megy. Nagyon megy a Twitch. Ott vannak sokan.
2: Az mi? Mi az
5: játék
2: a Twitch?
5: Játék közvetítések vannak.
1: Játék, ott. Igen. Streamelik, ahogy játszanak tulajdonképpen. Ja. Tehát játszik, és akkor élőben aha, streameli, pontosan. És mondja közben, hogy mit csinál, és akkor szájtátva nézik a...
2: Ezt tudom, gyerekem benne
1: ja,
2: volt egy darabig.
1: Ja, tassuancok, hogy mit kell csinálni a különböző Roblox, meg Minecraft, meg GTA, meg mit tudom.
5: Nem értem.
2: Miket hát fia, hogy a felfedezés örömét veszed ki a saját kezedből. Ugye, mert a játékban az is izgalmas, hogy tudsz megoldani egy dolgot, vagy nekem legalábbis mindig az volt. Most meg az van, hogy előre megnézni, hogy majd hogy kell megcsinálni azt a pályát ezen a Twitch-en. Nem?
1: Hát de. Nem is feltétlen az, hogy előre megnézi, hanem hogy használja, milyen billentyű kombinációkat, mit játszik, mit mond közben, milyen sztorikat kell hozzá. Nagyon népszerű ez, igen, hogy streamelik, és közben ezt nézik abszolút. De hát az én gyerekem az... 11 évesen úgy verkenterve PUBG-ba, hogy sansztalan. Sansztalan
2: és
1: vagyok.
2: És a világnak ez a rendje.
1: Hogy 6 oszkóppal, mire megtalálok egy vegyvert, egy 8 oszkóppal jön a gyerek egy olyan mesterlövész puskával, hogy 3 kilométerről fejzé headshot-tal kiszed engem. Pedig bújok egy bokor mögött.
2: Még, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, paf.
1: Bújok egy bokor mögött, zöld bokor jelmezben, érted, és a gyerek hátulról fejbe lő 4 kilométerről. Tehát, hogy sajnos sansztalan vagyok így ebben a formában. Na jó van, 2 perc, pontosan 7 óra, ha van valamilyen hír, akkor azt küldjétek el nekünk, jó? Hogy mi a helyzet az utakon. Hogy vagy magyar lesz-e ma és mikor lesz? Ráfirtathatunk, majd megnézzük a számgenerátorról.
2: Utolsó péntek, hónap utolsó péntekje.
1: Hólején szoktunk azt, László, nem engedjük, ha nem engedjük.
2: Ne szórakozzatok már, hát szerdán gyónunk a hónap utolsó szerdáján.
1: Február óta úgy csináljuk, hogy...
2: Áttettük?
1: Én nem emlékszem. Én fel vagyok készülve ma egy random számgenerálásra, ha azt mondják. Ha nem ezt mondják, akkor nem. Mi a neved a PUBG-ban? Nem mondom meg. Nem mondom meg a nevemet. Jó? Na jövő mindjárt egy perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
8: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Na, boomerek.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
13: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
15: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
16: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-án és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: Reklámot hallottak.
19: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Baranyában is folytatódik a szúnyoggyérítés. Napsütéses, fátyolfelhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki, a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szórják ki a granulátumot repülőgépről. A hatóanyag kizárólag a csípőszúnyoglárváit pusztítja el. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki tavaly októberben egy pécsi busz megállóban angolul beszélve tévesztett meg egy személyt. Azt állította a sértetnek, hogy ismeretlenek kirabolták, így most nem tud hazajutni Manchesterbe. A sértett egy közeli ATM-ből 150 ezer forintot vett le folyószámlájáról, és odaadta azt a férfinak, aki cserébe megadta a telefonszámát, és ígérte, hogy visszaadja a kölcsönt. Ám ez nem így történt, a csaló elérhetetlenné vált. A pécsi járási ügyészség a férfival szemben közérdekű munkák kiszabását javasolja a bíróságnak. Idén is várja az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. A nyári hónapokban Hősképzés Plusz címmel indítják el a programot, melyen középiskolások és egyetemisták is részt vehetnek, és megtanulhatják az újraélesztés fogásait, emellett segítséget kaphatnak a későbbi pályaválasztáshoz. A képzések részleteiről már tájékozódni lehet a mentők.hu oldalon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a munka az M6-os autópályán. A Tolna és Baranya határán lévő alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, itt a Pécs felé vezető oldalt zárták le. A Himesházi Völgyhídnál is dolgoznak, itt pedig a főváros felé vezető oldalon van lezárva egy szakasz. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes. A hatos úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot bővítenek, a helyszínen út szűkületen kell áthajtani. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
4: Anna, Juli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs!
3: Reszkessetek, betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék!

0: normális, hogy ez az álomban is megjelenik.
1: Menő. Abszolút. Menő, tényleg nagyon sokan.
0: De téged miért rabolnak el?
1: Ez egy érdekes kérdés, hogy...
0: És mit csináltak veled, miután elraboltak?
1: Igen, nem lehet, hogy egyszer valami...
0: Valahogy jól jársz ebből az egészben.
1: Igen. Na, azt mondja, gyorsan egy közlekedési hír, egyre kevesebb fanyival megdőlt a melegrekord. Oké, köszönjük, ez nem tudom, hogy pontosan mi. M3-as autópálya Miskolc irányába baleset, M30-as lehajtó előtt. Rendszeresen álmodom veletek. Oké, gyerekek, most nem ilyen irányba visszük a dolgot. Jó, nagyon köszi, de nem egyszer már megcsátok, meg megcsátjuk még, hogy ki mit és mikor és hogyan. De nem, most ez nem ilyen, ilyen irányba akarjuk elvinni. Jó, úgyhogy ne is írjatok nekünk. Na. Mondjad gyorsan,
0: csak egy mondat, hogy nagyon sokan írtak, Laci, hogy csak egyszer toltuk el a választások miatt, ahogy vagy magyart. Egyszer eltoltuk, mert választások lesz, amiatt volt egy plusz, hogy vagy magyarunk, ugye?
1: Én is így emlékszem, ezt mindig hónap végén csináltuk.
0: Igen, és mindig ez a menetrend, hogy szerda, az utolsó szerda a hónapban, ugye a Jónás és a hogy vagy magyar pedig igen. A péntek, tehát nem mondjuk azt, hogy eltoltuk.
1: Abszolút így van.
0: De mindegy.
1: Fiúk, szita a kezetettől hallgatlak titeket, de utánozhatatlanok vagytok, úgy, mint ti senki nem mond időjárás. Mi hülyék vagytok a focihoz, a Forma 1-hez valami felfoghatatlan. Igen. Himnuszok alapján tippelni a meccs eredményére, imádom puszival jól lenni, de ez lesz, mindjárt meghallgatjuk az Arsenal meg a PSG-nek a himnuszát, és megtesszük tétjéket, mi egy külön fogadásban már megtettük, de még a himnusszal befolyásolhatók vagyunk. Úgyhogy valaki küldje el nekünk egy linkben, Viber üzenetben, intézed, Anna intézi, jó, de azért el is küldhetitek, egyszerre a PSG hivatalos nagy himnuszát, klubhimnuszát és az Arsenal klubhimnuszát, melyet most megpróbáltuk letölteni, de össze-vissza találunk mindent. Meghallgatnánk, hogy melyik csapatnak jobb a himnusza, az alapján döntünk még egyszer. Vagy esetleg hát átformáljuk a döntésünket, amit már döntöttünk.
0: Most már ne ugráljál ki az 50-esemből.
1: Nem, abból nem. Az nem. Figyelj, nem megyek el a BL döntőre, vaj egyem, és bukok 50-et azzal, hogy az Arsenal behúzza, Mester, akkor tényleg letérdelek, és így, ami a csövön kifér, boldogát teszem magam.
0: Szálljad!
1: Természetesen szálljad! Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kerbe derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Domusnál, ami már nem Domus. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott a jobbra, a hullámvasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kerbe derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, meg ott laknak, amikor még nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
0: És milyen szövegek vannak rajta?
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
0: de
1: hogy...
0: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
0: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
0: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
0: Nem, ez egy szívből jövő.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
0: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
0: De miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
0: És megmered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamosíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
0: rá. Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e.
0: Mert
1: ne legyen
0: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
0: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
1: Kis polgári jó embereskedés.
0: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
1: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket. Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irítál?
0: Hát nem.
1: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne is tovább megyek.
0: Hát nem mosolyodsz el.

0: egyáltalán nem mosolygok az, azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartja nekem, jó, hogy vagy, ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
1: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja. Modoros,
0: modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
1: Milyen haszna van belőle? Semmilyen
0: sokkal többet
1: nincs.
0: Táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
1: De nem,
0: sokkal ne, többet.
1: Nem,
0: köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem. Hát majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
1: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
0: Nem.
1: Megfesti a táblát, hogy
0: kispolgári szeretethiány. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
1: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
0: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél. Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szükség van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
1: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
0: nem vagyok boldog emiatt.
1: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
0: Nem tudok velük
1: hogy
0: mit kezdeni.
1: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
0: miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád. Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
1: Mert akkor
0: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
1: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet. Holnap már nem vered meg. Hogy...
0: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
1: nálad.
0: A táblájától.
1: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
0: Önző hatásvadászatnak tartom.
1: Nem, ezek ez az egy emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
0: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből mennek ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. De... És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
1: Hát,
0: miért?
1: Vagy.
0: Nem adok.
1: Nem
0: olvasom el a tábládat.
1: Nem mosolygok.
0: Nem
1: olyan
0: mosolygok.
1: Aranyos az egész történet.
0: Borzasztóan nem érzem ezt kézzel.
1: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
0: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, ahol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Adjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
1: Igen.
0: Ő
1: igen.
0: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
1: De
0: megfejtettem, az ő létezésük maga az elvétel.
1: Nem, hát...
0: 100 autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
1: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is, egy egált akar. Mert
0: nincs
1: ő...
0: egál.
1: De kell, hogy
0: nincs.
1: Legyen, de.
0: Nincs.
1: Hát az az egál, hogy...
0: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá, de a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
2: Igen.
0: Igen?
2: Én szeretem.
0: Mit? Hogy büszke
2: jó érzést ad nekem.
0: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
2: Ne, igen.
0: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
2: Tök minden.
0: Ő se tudja, hogy
2: tök minden.
1: Mi az, de nem hogy kell, hogy tudja.
2: Nincs, hogy ő ki. De miért kell tudnom, hogy ki az?
0: Hát ezt nem hiszem
2: el. Nem, magát egy jó érzést ad.
0: Igazából ő elvesz.
2: Nem.
0: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
1: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy,
2: dolgozik
1: ott
2: vele.
0: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
1: Hogy egyszer meg fog ölni.
0: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenki tűjjel. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
3: Az ilyen szarkavaróktól rohadt. Ennyit gondolok róla.
0: Már nem rámondott konkrétan, ez egy szám.
1: Mi a bajotok?
3: Ez csak így...
1: Mi a bajotok a bohóccal? Aki
3: anyám nem volt rám
1: büszke. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
0: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
1: Jó, nekem benned van egy bohóc gyűlölet.
0: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
3: szeretnék mellette ülni Balázs apa az autóba.
0: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
1: Mindig érte? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, így hogy van. Majd mennyire nyomorodsz.
0: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott állsz. Egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt azon a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
1: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
0: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
1: Nem, adni akar. Nem. A... Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik minden szeretet, reggel megcsinálnak.
0: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberekem, ő nem szeret. Hát
1: de. Ő mindenkit szeret.
0: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
0: Hogy szeretne
3: engem? Nincs ilyen, hogy mindenkit szeret. Mindenkit szeret.
0: Mi az, hogy mindenkit
3: nem,
0: szeret?
3: Én nem merem elmondani, mert nem. Nem mondom
0: álszent
3: el.
0: Módon, álszent módon jótékonyságnak álcázva elveszi a figyelmemet, és azt várja, hogy egy mosolyjal építsem az egyébként valószínűleg bizonytalan ingatag lábon álló önértékelését.
1: A neki semmi baja nincs az önértékelésed, mivel neked van bajod saját magad.
0: Nem állsz ki egy kezeszteződésbe táblával, hogy jó, hogy vagy.
1: Nem vagy befogadó. Nem, hát ő nem.
2: Az adni jó.
0: Nem ad, elvesz.
2: De ad.
1: Ugyanaz, mint a free hang, érted? Így hogy van. Lehet ölelni.
0: Gyűjtsön szemetet, vigye vissza a PET palackot.
3: De lehet, hogy megcsinálja.
1: Nem igaz.
3: Nagyon sok ráérő ideje van.
1: A világ jóvátétele ezeken múlik, érted? Aha, a kis apróságokon.
3: Igen, lehet,
1: hogy ő lehet, hogy azt is megcsinálja, hogy fölveszi a szemetet közben, és ad valami lelki töltetet, hogy a nyomoronc napjaitok egy kicsit szebbek legyenek.
0: Még ha azt tenni ki, hogy száradjon be a segjukad, írja valaki. Az azt mondja, ez véleményes. Szerintem ez bátor, de jó, hogy vagy, és a büszke vagyok rád, érted? Hát ezt mondja az anyám,
1: olyan kevés pozitív visszajelzést kapunk, nem? Hogy állandóan csak a izé van a gyűlölködés, a leköpnek...
0: Ugyanaz,
1: a
0: mint az ingyen ölelés. Messze bűzlik. Messze bűzlik az, aki ingyen ölelget embereket. Bűzlik. És nem azért, mert kisebbel, hanem mert rosszabbul van, mint én, hogy ingyen ölel. Érted? Én csak szállok ki a metróból, és haza akarok menni, ő ingyen akar megölelni. Szerintem szarabbul van, mint én, aki szállok ki a metróból, és csak haza akarok ütni, hogy ne öleljen meg valami bolond.
1: De akkor adsz, azzal is adsz, neki is adsz, és ettől te is jobb ember leszel. Érted?
0: Na kérdezzük meg, itt van Zoli?
3: Jó, itt
0: Csaba?
3: Van, Csaba. Csaba itt van. Itt
0: még
3: van.
0: A nevét sárulj el, vagy Zoli, vagy Csaba, látod? Mondtam, Csaba. Hogy gyanús.
3: Azért arra kíváncsiak, hogy hány TikTok videó és hány ilyen mindenféle...
0: Biztos, hogy nagyot megy, és biztos, hogy az emberek média. Imádják, de az emberek benyalják a macskás videókat is, tehát hogy ne legyenek ilyen. Itt van. Csaba, jó reggelt, szia Csaba!
4: Sziasztok, jó reggelt, szervusz Balázs! Mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
1: Hol találkoztatok?
0: Honnan?
4: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál, a Tímár utcába, képzeld el.
0: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
4: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
0: A Horváth András?
4: A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így, itt-ott egy párszor.
1: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét, és megvert?
0: Nem. De te az általánosban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon tudom. Jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
4: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor, hogy megjelentünk itt-ott, sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóban vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára telefonon.
1: Na újra te!
0: Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóban vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
4: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
0: Ja, arról az apukád, ő tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy van. Ezek szerint érnek az öreg, jól van.
4: Na, figyelj. Nem az igaziról, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
0: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
4: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk a szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelőször, a legelső nap kijártam a szétlapot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
0: Aha,
4: nem ez
0: te
4: volt
0: kiírtad,
4: az
0: hogy szétnapot, meg büszke szétnapot, vagyok rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen,
4: igen,
0: ilyen borzalmak.
4: Igen, amikor először kiírtam azt, szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és voltak, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
1: És összeszedte a szemetet is, Annácska. Hoppá! Hát akkor...
0: Az jó, az jó, az jó, az jó. Tehát, hogy akkor ez, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, ja, igen, igen.
1: Nem,
0: érdekes,
1: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
0: Hogy meglát egy táblát, hogy oda megy és elsírja magát.
1: Ez az életének...
0: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
1: Nem hallottam,
0: hát, komolyan mondom, baj
1: óta
0: van ezzel a világgal.
1: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
4: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élem, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek. Van, aki 78 éves, igen, és olyan rajongó, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
0: igen,
4: mert
0: hát
4: így valaki így foglalkozik.
0: Ő se épp, igen.
1: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
0: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, mondjuk csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
4: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van. Büszke vagyok rád. Hogy például mit, mai napon például viszek ki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
0: Úristen, borzongok.
1: Jó, de jó, gyönyörű.
0: Ez kemény.
4: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez elég.
0: Azért, az itt vagyok, az elég. Átúrul megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
4: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Ez bavarba volt, mint egy kicsit.
0: Hol állsz ma ki, Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy merre vagy ma, hol leszel?
4: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
0: Igen,
4: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott, de például tegnap is jött oda egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
1: Csaba, beszólás igen. volt már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt, mondjuk, vagy...
4: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van, például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
0: De nem lehet, hogy igazából... összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arra, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
4: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakva.
0: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
1: Nem érdemled meg. Nehogy csinálj egy ilyen.
0: Mocskos Brüsszel, hajrá Dobrev Klára, mit
1: nem,
0: tudom,
1: hogy szeretnek Balázs. Nem, hogy olyan a hogy szeressétek a Balázs.
0: Szeressétek Balázs, egy ilyen táblát lehet kérni 20 percre.
4: Ki lehet akár azt is írni, hogy szeretlek Balázs, csak az a baj, hogy a festék, vizesbájású festékkel festék, és ez lassabban szárad meg, tehát igazából este kell felfestenem, hogy reggelre kiálljak vele.
0: Na jó van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögötte szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
1: Mi a zsüllyel,
0: köszönjük. Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
4: Rendben.
0: Beszélsz vele?
4: Hogy nem? Én szoktam vele beszélni, persze.
0: Jó.
1: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkói fölse hívja.
0: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos. Sajnos véget ért, András nagyon jó barátom volt egyébként tényleg. Vigyázz magadra! Aztán csak óvatosan a táblával, nehogy egyszer
4: arra menjek. Én azt hiszem, hogy miért ért véget, de nem árulom el.
0: Igen? Na, az majd lesz az Andrással egy hosszabb beszélgetésem erről akkor. Na, vigyázz magadra, Csaba!
1: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük, Züllel!
0: Egyértelműen gyanús.
1: Nem, ő a szeretet nagykövete maga.
0: Teljesen egyértelmű, nem oké.
1: Az ember, aki jobbá teszi a világot. Számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen. Antibiotikum mellé ne felejtse el.
9: Önnek a Protexin kell.
10: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
18: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
19: Ha több fronton kell helytállnod,
20: le kell adni a prezentációt.
19: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
21: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: 3, 2, 1, figyelem! A Simons Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik.
2: Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
3: A Richter Florián Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
4: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt autó mosó mellett.
23: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
24: Kikelet.
23: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
24: Kikelet.
23: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
24: Kikelet.
23: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
25: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
26: Reklámot hallottál.
27: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Időközi önkormányzati választás lesz augusztusban Mohácson. Folytatódik ma is a napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz Mohácson augusztusban. Mivel az áprilisi országgyűlési képviselőválasztáson Rózsahegyi Áron parlamenti képviselő lett a Tisza párt színeiben, lemondott városi képviselői posztjáról. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára írta ki a voksolást, melyen az utódját keresik. A választásra a Mohácsi 4-es számú választókerületben kerül majd sor. Ez a volt felszabadulás lakótelepet és környékét jelenti. Itt mintegy 2500-an voksolhatnak majd augusztusban. Az indulni kívánók június 27-től július 13-áig gyűjthetik az ajánlásokat. Ezután dől el, hogy kik szerepelnek majd a szavazólapon. Újabb haltelepítésről érkezett hír. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a napokban több ragadozó halfaj fiatal egyedeit helyezte ki az általa hasznosított vizekbe. A Drávába és a Dunába egyaránt 10-10 000 darab előnevelt balin került. Emellett előnevelt süllőt is telepítettek, a Drávába 17 000, a Dunába 19 000, Külső Bédába 15 000, a Kovács-Szénájai tóba pedig 2 000 darabot. A kihelyezett ragadozók táplálékban gazdag vizekbe kerültek, ami jó alapot ad a túlélésükre. Már építi csapatát a következő szezonra az NK Universitas Pécs. A férfi kosárlabda együttes a napokban jelentette be, hogy hosszabbított a vezetőedző Sebastian Krasovec, és megvan az első érkező is, Komma László személyében. A 25 éves 4-es és 5-ös poszton bevethető játékos felnőtt pályafutása révén 4 szezont a MAFC-nál, 2-t a Nyíregyházánál töltött, innen érkezik most Pécsre. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a munka az M6-os autópályán. A Tolna és Baranya határán lévő alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, itt a Pécs felé vezető oldalt zárták le. A Himesházi Völgyhídnál is dolgoznak, itt pedig a főváros felé vezető oldalon van lezárva egy szakasz. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes. A 6-os úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot bővítenek, a helyszínen út szűkületen kell áthajtani. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

0: egyen.
1: Itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 2 perc
2: múlva. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Drága szerelvénybolt úr, mindent elmondtunk, amit szoktunk ilyenkor.
1: Döbbenet egyébként, pontos. Hogy beszélek és bejön a szponzor. De tényleg, tehát ez most már mit képzel magáról?
3: De tényleg?
1: Komolyan mondom.
3: Mit? Hogy meri?
1: Hogy meri ide jönni? Hát nem is értem, még föl se konferáltam már. Már jön. Bari, ez most csak színjáték volt, vagy tényleg ennyire toxikus, hogy ide valaki, gyerekek, imádtuk. Nagyon jó volt, ugye a táblát mutogató emberekről a forgalomban volt egy eszmecserénk, egyfajta lelkiámok futásunk, és igen, ezt teljesen komolyan gondolom, ahogy Feri és Zsüli is teljesen komolyan gondolja a másik oldalt. Ugye mi felvetettük, hogy kinek mi a véleménye, a vadidegen emberek áldogálnak a közlekedésben, a jó, hogy vagy, a büszke vagyok rád, és a milyen csodás ez a nap, mosolyog rám, az ingyen van című borzadványos táblákkal. Ugye erről beszélgettünk, hogy ti ezt kedvelitek, én meg elmondtam erről a hát meglehetősen sargos, Annával egyébként sok szempontból nagyon megegyező lelki gúbis ivatagszerű álmofutásomat, hogy mit gondolok ezekről az emberekről és a táblájukról. De én ezt szeretem, ezeket a témákat, ami beindít titeket, más gondoltok, Feri is, én is, akkor ezzel lehet itt lamentálni, hogy
3: jó,
1: mit csináljuk
3: gyerekek,
1: velük.
3: Vége a rádiónak.
1: Balra húzzuk a kormány, ne figyelj. Húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
3: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
1: Igen?
3: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
1: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak kell lennem.
3: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
1: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát
3: miért
1: az ellenkezőjét.
3: Tönkre kell tenned az embereket,
1: jó,
3: a társadalmat.
1: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy mert
3: külön.
1: Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. Tehát
3: lehet,
1: nektek,
3: bárki.
1: Nektek a szép vagy, mosolyog, igen.
3: Mi
1: van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok rád.
3: Így van.
1: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
3: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő
1: Zseni.
3: Kereszteződésnél
1: Zseni.
3: Várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
1: jó.
3: érvényét veszti, amivel
1: okay.
3: mi Zsüllel mosolyogva
1: mondom,
3: álltunk.
1: Mondom. Te ott állsz, jó.
3: Igen,
1: jó.
3: Tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
1: Jó, Laci már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
3: Háj, de jó vagy.
1: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
3: Érezd magad szarul.
1: Igen, így írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
4: Igen, ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
3: Ezt írnám ki rá,
4: vagy azt, hogy...
1: Igen.
3: Vagy az
4: vége van,
3: szar...
4: kicsi!
3: Nem az ilyen szarkavaró piac van a világon.
1: Én fölírnám, a nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölírnám, hogy nem az élet kemény, te vagy csicska. Zsül, tarts fel a tábládat, Zsül, mit ír? Legyen szép napod, az meg a jó, hogy vagy.
3: Tessék.
1: A büszke vagyok rád. Mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
3: Én tudod, mit írok föl?
1: Anna,
3: tudod, mit
1: tényleg
3: írok
1: az
3: föl?
1: Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ.
3: Tudod,
1: fölírt a Zsül, hogy büszke vagyok.
3: Tudod,
1: rád.
3: Mit
1: hát
3: írok föl?
1: Most öklendezek.
3: Tudod, mit írok föl?
1: Mi?
3: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én, ezt
1: ide,
3: fogom,
1: Anna,
3: én ezt adom át.
4: Nem, Balázs. Engedd el, hát ezt nem figyelj.
1: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
3: Vagy szaktanári.
1: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
4: Ez is jó.
1: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Domusnál bohóc van. Bohóc.
4: Hát, nem láttam őt még, de talán jobb is.
1: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásáért és kispolgári jótékonykodásáért kitalálna a ma is egy szar darab vagy táblából, szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Ez nagyon bátor, igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
3: Jaj,
4: és rajzolt
3: Zsula.
4: Egy napot.
1: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
4: Hát
1: érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat gyerekünk, csak sok ilyen táblát nekünk annak. Igen, minek örülsz, magyar vagy, te fos?
3: Na, hát...
1: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba és a szegény jó, hogy itt vagy, és a süssörádanak mosolyogja az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jó lesik. Igen. Na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van, belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni, vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet, vagy kinek az oldalán állsz, hova billen a mérleg.
3: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
4: Nagyon, nagyon világos a lelkünk. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
1: Mosolyog, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jól van, gyerekek, oké, köszönjük
4: fel
1: szépen.
4: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
1: Felkelt a nap, de vagy ronda vagy. Nagy számos, húzzál tovább. Remélem, jól vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére. Na, ez tökös. Tehát ilyen táblákkal kell, arra sokkal őszintébben felrögögt, hogy te gennyes, de rohadék vagy, de szeretlek, de őszintén vagy aljas, mint a büszke vagyok rád. Sehova nem tudom tenni. Semmit nem tudok vele kezdeni.
3: Ti. Nem bírtok a boldogsággal. Mit kezdeni meg a szeretettel?
1: Az igen. Na, viszont ugye futballal foglalkozunk még egy kicsit 8 óra után, de nem a troll focit ismételjük, tehát hogy azt a beszélgetést már mi is megbántuk. De tényleg próbálunk egy kicsit még a BL-nek kicsit szakmaibban utána járni. A két indulót hallgassuk már meg.
3: Ja!
1: A laikusok döntenek, hogy kinek drukkolnak a BL döntőn. Figyeld! Összeül a reggeli stáb, akik teljesen hülyék a focihoz, van némi segítségünk ugye Anna Péternek köszönhetően, de felvállaltan teljesen hülye a stáb a futballhoz. Tehát, hogy nincs egy valaki, aki okítana bennünket, mert mindig szokott lenni, hogy a motorozás, autózás, valamilyen sport, valaki azért úgy ért hozzá. Most a fociba a 8-an vagyunk egyszerre teljesen hülyék. Ezért kitaláltuk, hogy meghallgatjuk, kinek jobb az indulója, és megtesszük esélyesnek, hogy a dal alapján, hát ha esetleg ő nyeri majd a BL döntőt.
3: Volt már egy próbálkozásunk pár nappal ezelőtt, akkor szín alapján,
1: igen,
3: ugye a klubszínek
1: alapján,
3: piros és kék alapján, igen, próbáltunk dönteni. Jöjjenek a klub himnuszok.
1: Csak azért mondom, hogyha majd holnap a BL döntőnél ültök egy kocsmába, és egy ilyen fekete csávó, vagy egy arzenálos, vagy egy algér, vagy teljesen egy fölét hajol egy baseball ütővel, és lángol a kocsid, akkor tud, hogy mit kell dúdolni. Ha egy PSG Ultra egy föléd néz majd, és betörnek abba a kocsmából vagytok, hogy hát, ha elénekled neki a dalt, akkor nem bánt, mert hogy akkor tudja, hogy PSG szurkoló vagy. Arzenál dal. Figyelj, Arzenál. Induló? Ezt így hívják, hogy induló?
3: Igen, ez a klub.
1: Ez az klubhím, köszönöm. Induló a paraszt. Induló. Ha, na, a hülye. Induló, Jézus Isten. Jó, hát bocsánat, tényleg
3: hülye. Csapaddal.
1: Csapaddal. Köszönjük szépen, csapaddal. Jó. Minden szakkifejezést írjatok meg nekem, mert teljesen hülyék vagyunk, jó? Tehát csapad, ez, nem, akkor már inkább induló.
3: De várjál, akkor csináljuk úgy, hogy nem mondd meg, hogy
1: jó, nem mondom meg, ez az első, jó? Jó? Tehát két BL döntőbe jutott csapat közül ez az egyiké. Próbáld kitalálni, hogy kié. Figyelj. Jó.

0: hát ez nagyon katonás.
1: Egyébként jól szól, basszus!
0: Mondom, rohadt nagy zenekarral járják föl, álltak a pálya közepén, mindenki üvölt.
1: Így van, kis azért, körös.
0: Ez 60 ezer ember üvölti, ugye? Gyirmót.
1: Na, hát itt ugye aggoló énekelnek, tehát nem nehéz kitalálni, hogy
0: mondjuk ezen így én is elgondolkodtam, hogy klub himnus az valószínűleg az egyiknél francia, igen, másiknál angol.
1: Itt nagyon angol-angolossággal éneklik, hogy ott leszünk és mellette állunk.
0: Nincs benne semmi íz és semmi játékosság, semmi, ami azért franciákra szerintem jellemzőbb. Az angolok ugye ez a nagyon határozott, igen, kicsit. Igen, ez volt az arzenál.
1: Ez volt az arzenál.
0: Nekem tetszik.
1: Ilyen indulós-indulós. Indulós-indulós. Jó, de kicsit olyan közhelyes ugyanakkor. Ilyen munkás-induló. Nem az, olyan egy picit, ugye? Jó, figyelj, jön a Paris Saint-Germain, ők így szólnak. Köszönjük szépen.
0: Eddig jó.
1: Itt égnek a kocsik éppen a PSG ultrák alatt ég egy zasztava.
0: Töltik a Molotov koktélt a háttérben.
1: Igen, a Fogarasi úton ég egy zasztava, az így szó, mert megérkeztek az ultrák. Mi?
0: Nem, hát mi? Nem állszom, hogy diszkó.
1: Ez a hivatalos indulójú.
0: Nem lehet. Hát ez hány éves csapat? 5? Hát ez egy új dal. Adjad már,
1: egy ilyen diszkós verziójuk van.
0: Ja, mine oda ment, vagy?
1: Úgyis mindjárt szétszednek minket, ha rosszat adunk.
0: De ez várj, ez mi? Ez is
1: nem a Pet Shop Boys, nem a Pet Shop Boys, csak a Go-West. Ez a Go-West.
0: Hagyjad, hogy ellogtak egy Pet Shop Boys dalt, ez a Paris Saint-Germain.
1: Azért az, amikor holnap eléneklik, ha ezt éneklik, azért...
0: Az kemény.
1: Utálják az UEFA-t, mint a szar egyébként. Paris Saint-Germain. Hallottad, így mondta, hogy Paris Saint-Germain. Figyelj, jobb az Arzenálnak a dalocskája.
0: Hát igen, mert rögtön az jut eszembe, hogy loptak egy dalt, érted? Még egy saját daluk sincsen. Tényleg, mit tudnak ezek azon kívül, amit el szoktál mondani ilyenkor?
1: Igen, ugye? Ez Mbappé szerezte, azt mondják. Ez nem valami így honnan, mint így kérdezik. Szerintem az Arzenál az egy jobb dal. Ezért tettél az Arzenálra?
0: Ezért, igen, meg a piros, jobban szeretem a pirosat, az alfám is piros, így aztán csak az Arzenál jöhetett szóba.
1: Ilyen szarindulóval én a PSG-re tettem, tényleg.
0: 50 000.
1: Csak behúzzák, nem, az indulójuk nem jó, tehát ez Pet Shop Boys, Go West nem jó, mert lehet akkor a Go West is egy feldolgozás, az is lehet, nem tudom, hogy a Pet Shop Boys ezt feldolgozta, de hogy ez ugye az egyébként, tehát ez a Pet Shop Boys, Go Westnek egy ilyen borzasztó átirata, jobban szól az Arzenál induló, azt kell mondjam.
0: Jutott eszembe a PSG-ről, hogy ezt a dalt annak idején megcsinált az Irigy Hónai Mirigy is.
1: Abszolút Irigy Hónai Mirigy.
0: Ugye, hogy kicsit ez a...
1: Abszolút Irigy Hónai Mirigy.
0: Szégyen vegyes büszkeség.
1: Én az edzőjüket szeretem. Nekem ez a Luis Enrique, ez egy szimpatikus csávó. Én ezt már nézegettem ott a Barcába, és én bírom a csávót.
0: Ott se tudod, hogy ki.
1: De tudom ki a Luis Enrique. Igen, azt azért úgy kivetesen tudom.
0: Öcsém.
1: Én azt bírom az embert. Bírom az embert. Az Arzenálról kevesen tudok. Na jó,
0: a okay. Himnuszok után is tartjuk az 50-50-et? Én tartom.
1: Nem vonulok vissza.
0: Ez az, legyél férfi. Ha már a táblás embert és a bohócokat magad ellen fordítottad,
1: akkor a
0: PSG szurkolókat ne.
1: Volt jegyem. Nem mentem el. És bukok az Arzenállal 50 rúgót hétfőn, tényleg bohócnak öltözve jövök be.
0: Jó!
1: Nem, ezzel fogad. Kiállok egy táblával ide.
0: Jó,
1: ide, kedden.
0: Mi a hülye felirat?
1: Szar vagyok. Semmit se érek.
0: Mindent szar vagyok.
1: Nem mentem BL döntőre. Aha. Na, tehát mi? Akkor a Go West, az a Village People-nek a 79-es dala, aha, amit átdolgozott a Pet Shop Boys, és azt gyúrta át ilyen borzadványa a Paris Saint-Germain.
0: Nem tudtak iratni egy zenét?
1: Nem,
0: hát annyi pénzük van, mint az állat. Hogy nem tudtak megkérni egy valakit, hogy írjon egy zenét. Jézus.
1: Ez nagyon, ezek a kis csigaevők, nagyon kis izék, ott saját daluk sincs egyébként. Na mindegy, jól van, viszont mi hívunk valakit, aki tényleg ért a futballhoz, legalábbis mi nagyon ebben bízunk, ti is ajánlottátok, meg mi is eljutottunk hozzá, úgyhogy mindjárt egy kicsit utána járunk itt többek között, hogy dől el, hogy BL-t rendezhetünk, milyen itinereknek felel meg a stadion, milyen infrastruktúrát figyelnek, reptér, bejárás, szállodák, szobák, szabad szobák száma, kapacitás. utazások, tömegközlekedés, minden néznek egyébként. Kele János, ő egy valódi futballszakértő, többen ajánlottátok, meg mi is eljutottunk hozzá, úgyhogy ő nem a tegnapi trollfocis szintet hozza.
0: Az is aranyos volt, csak nem ide.
1: Az olyan volt, hogy...
0: Csak nem a témával kapcsolatosan.
1: Igen, holnap után BL döntő, kapcsoljuk Zsült. Gyula, hogy lehet az UEFA-nál elintézni, hogy BL döntő legyen Magyarországon?
0: Hát fogalmam nincs.
1: Ezt szólták tegnap a drófotisok. Úgyhogy fölteszünk egy csomó kérdést. Ezzel kapcsolatban jövünk mindjárt 3 perc, 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: egyet. Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
7: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZ. Scandinavian
8: Sleeping and Living. A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 000 km garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
15: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopter-szimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnai negyed.hu.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol?
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
20: Svájci precizitás, minden egyes csészében. Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
21: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
20: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
21: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
22: 3, 2, 1. Figyelem! A Simons Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
23: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
24: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál.
25: Mohács legfrissebb hírei a Rádió1-en.
26: Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket végeznek Romonyán. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Több pályázat is kivitelezési szakaszba érkezett Romonyán, írja a község a közösségi oldalán. Június első hetében folytatódnak a jedlikányos pályázatnak köszönhetően a közterületi ledes lámpatest cserék. A munkákat az utak mentén emelőkosaras járművel végzik, ami akadályozhatja a forgalmat. Folytatódik a béketér megújítása is, itt még a héten megtörténik a padok cseréje és a virágládák kihelyezése. A versenyképes járások program következő ütemében pedig 10 darab napelemes lámpát helyeznek ki a falu olyan pontjain, ahol a közvilágítás nem, vagy csak részben megoldott. Újabb ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem. Ezúttal az építési termékek piacán végeznek ellenőrzéseket a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései, valamint a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak. Szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken és kiskereskedelmi egységekben, valamint gyártóknál és importőröknél is lesznek ellenőrzések. Május 31-éig vasárnapig tehetik meg a gazdálkodók a fagykár bejelentéseket, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. A tájékoztatás szerint akkor is érdemes bejelenteni az észlelt károsodást, ha az agrometeorológiai oldalon az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem feltétlenül tükrözték megfelelő pontossággal a kialakult hőmérsékletet, így fontos, hogy a gazdák jelentsék az észlelt károsodásokat. Folytatódnak a felújítási munkák a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén Komlón. A kivitelezés idejére a terület jelentős részét lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában. A közlekedőket táblák irányítják a helyszínen. Útépítési munkák miatt félpályás útlezárásra helyenként útszűkületre kell számítani a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszent király összekötő út egy részén. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: a jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Hey!
2: Menetelünk a győzelem felé!
1: Hajrá! Hajrá Madrid! Hajrá Madrid! Csak a kis
2: Gyírmód!
1: Jönnek a PSG ultrák, zárjatok be mindent, meneküljetek! Lángolni fog a fogarasi út! De jó, gyerekek, de jó. BL döntő Magyarországon. BL döntő Magyarországon. Rögtön hívjuk Orbán Viktort, elmondja nekünk, hogy sikerült megszerezni. Óriási dolog, óriási dolog. Azt olvastam, hogy ez olyan, mint az amerikai futballban a Super Bowl. És azt is elolvastam, amit a Rolf Foci szintén nem tudtak tegnap elmondani. Nem, igazán nem tudtak semmit elmondani.
2: Hamarabb is olvasgathattál volna erről.
1: Nem, hamarabb kellett volna utána járni, mit csinált a Rolf Foci valójában. Mindent, ami nem foci. Szóval, hogy a kínaiak miatt. A kínaiak miatt akkora az érdeklődés Kínában, hogy az időeltolódás és a több kínai nézőszám miatt döntöttek többek között úgy, hogy nem 8 és 9, hanem 6. Mert hogy az ázsiai piac is szeretne fönnmaradni, nézni családdal, nem, meg nem mondom. Ugye ott előrébb vannak, és ugye ha 8-kor kezdődik, akkor éjjel 2, 6-kor, akkor lehet, hogy nekik az 10 vagy 11. És a kínaiak miatt, egy 1 milliárdos piac, vagy 1 milliárdos piac miatt hozzák most ezt előrébb, hogy még több bevétel és még több szponzor és még több nézettség legyen. Tehát rafkós ez az UEFA, rafkósak a kis srácok, érted? Öcsém. Korruptak, mint az állat, de olyan rafkósak te, hogy...
2: Hát ha tudod, hogy a nézettségből jön a pénz, de ha lehet még hozzá
1: tenni... Hát persze, persze. Itt többen kérdezik, hogy milyen szótlanok ma a lányok. Juliska lenne, Juliskának migrénye volt, van, reméljük, hogy már nincsen, túl van rajta, ezért nincs ma. Viszont mi ugye foglalkozunk újra még egy kicsit, mert hogy tegnap volt egy interjúunk, de azt mondom, az olyan, hogy körülbelül Zsül nyilatkozott volna az UEFA-ról és a BL döntőről. Most viszont találtunk egy szerintünk valódi futballszakértőt, aki kicsit az őrületről, hogy ez mekkora dolog, a

0: Én azért ennél tudom, ha szeretett, hanem ugye tegnap is elmondtuk, azért gyerekek, ez egy óriási dolog. És nem tudjuk, hogy mennyibe került, hogy jött ide, kit vettek meg, mennyit, semmit nem tudunk, de az, hogy a világ egy nagy része most Budapestre figyel, erre azért marha büszkék tudunk lenni, gazdaságilag, idegenforgalmilag, hozzáadott értékben, turisztikailag, desztinációban, ha csak három képet lát, hogy milyen gyönyörű ez a Budapest, és eljön ide és megnézi. Szóval ez a igen dugó van, igen sokan vannak, de azért ez mégiscsak egy nagy dolog. Eleve, hogy van azért egy ilyen stadionunk, ahol meg tudjuk csinálni. Ez 10 éve még azért nem volt mindenhol, nem véletlen ugyanaz az 5-6 ország rendezte. Most már azért sok helyen van ilyen stadion. Meg hogy azért ezt képességünk is van, ha tényleg le tudjuk bonyolítani, anélkül, hogy...
1: Nagyobb baj lenne.
0: Nagyobb baj lenne.
1: Hát majdnem volt ugye a rés a pajzson, vagy hogy szokták ezt mondani.
0: Hát figyelj, lesz, nem tud minden sarkon állni.
1: Már csak pénzügyileg a 300 millió, azt most a magyar állam kifizeti, ugye Balázsi úr cége.
0: Igen, ne álltok a Balázsi, ezt egy Tesco szatyorba megtalálta az egyik Maseratiában hátul, és gyorsan kifizette az alvállalkozókat, úgyhogy ezzel álltok, nem lesz baj. Igen, nem, majdnem bedöltünk, de nem döltünk be, úgyhogy jó a történet, és azért ez egy nagy dolog. Kele János, valódi futballszakértő itt van velünk. Hello János, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello, szia.
0: Hát már a beköszönésben ott van, hogy egy valódi szakértővel beszélünk. Na mi újság, izgatott vagy? Azért ez egy nagy dolog, ezt nem tudom, szerintem hallottad a felvezetést, hogy azért ez egy nagy dolog, nem? Hogy BL döntő van nálunk.
2: Abszolút nagy dolog, azért ugye az utóbbi években Magyarország sok sportrendezvényt tartott meg, és én azt gondolom, hogy ezek közül ez az atlétikai világbajnoksághoz mérhető, de azon is túlmutat. Tehát ezt azért többen nézik, koncentráltabb is ugye egy nap, egy este, vagy egy... nem tudom, néhány nap így a felkészülésre együtt, ugye tegnap érkeztek a csapatok, szóval ez szerintem abszolút a legnívósabb, vagy talán a globálisan legjelentősebb sportesemény, amit Magyarország megtart az utóbbi években, évtizedekben.
0: Igen, ugye a nem hivatalos utat nem tudjuk, se az összeget, de a hivatalos azért biztos tudsz egy kicsit nekünk beszélni. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastrukturálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
2: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligája döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók. Ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőni azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás Aréna 67 ezres. És ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
0: Mondjuk azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, igen. Úgy hoztuk be őket, hogy nullás, M3-as Hősök tere Andrássy út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
1: És lezárva végig.
0: Igen, tehát végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
2: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
0: Hogy milyen kapacitás van. Ha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
2: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki. És
0: feltérképeznie, arra... hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
2: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Tehát erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésből azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Tehát ő örül, hogy

0: Mi járunk?
1: Így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
2: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
1: Abszolút, abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GKI-nak éppen ma jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és itt tovább, és itt tovább.
2: Hát itt azért 200-250 ezer turista nagyságrendileg ugye vannak, Sac per kb.
0: Hát és nincs oda költés,
2: nem csak, így van, nem csak aki a stadionba jön, szurkolói zónákba érkezik még 100 ezer arzenálos, meg angol, aki egyszerűen abba a városba akar lenni, ahol a BL döntőt játsszák, független attól, hogy ő nem jut be a stadionba.
1: Így van, és mondjuk számoljuk azzal, hogy ők 700 vagy 1000 eurót költenek kb. Még itt vannak, és akkor ebből körülbelül kijönnek ezek az összegek, amikről beszéltünk. És hát nyilván ebben a prémium szegmensben, mondjuk a szállodajára, hogyha nézem, akkor 2-3-szorosan nyomja fel azt, hogy most
2: Hát itt találtunk 50 ezerre szobát 500 ezerért, meg 750 ezer, ugye már ódákat zeng, mindenki 2 milliós, 3 milliós Airbnb szobárak is vannak, elképesztő. Egy 20 ezerre szobára talált meg a Feri, ahol aludni szokott 500 ezer forintért egy éjszakára.
0: Az ez elég komoly szorzó.
2: Képzeld az angolt, hogy bemegy abban a szobába, 1 millió.
0: Ez 500 ezer, úristen, mennyit kellett volna fizetnem egy 5 csillagos. Figyelj csak, ugye ez most Olaszország is közöttünk dőlt el, ez azt jelenti, hogy csak mi ketten pályáztunk, amely rendezésre, vagy ez már csak a végeredmény? Mert ha csak ketten pályáztunk, akkor fölteszem a kérdést, hogy miért csak ketten, ha ez ekkora buli?
1: Ugye ez hivatalosan nem teljesen nyílt ez a pályázati eljárás. Itt egyszerre hirdette meg az UEFA 2026-os és 27-es döntőnek a megrendezési jogát. Ugye a 26-os kapcsán azt lehetett látni, hogy Milánó és Budapest volt a két legkomolyabb pályázó, aki eljutott ennek a folyamatnak a legvégéig. Ugye ennek több mérföldköve van, többször kell adni dokumentáció, többször jön neki ellenőrizni, több körben egyeztet az UEFA városokkal. De nem az történt, hogy a 26-ost mi kaptuk, a 27-est meg Milánó, hanem a 27-est azt Madrid rendezi, majd az Atletico Madrid stadionja. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem nem látunk teljesen tisztán. Alapvetően azért viszont nagy érdeklődés van erre. De pont azért, amiért elmondtam, hogy eléggé konkrétak a kritériumok, a bemeneti kritériumok, hogy milyen stadion, mekkora befogadó képesség, milyen infrastruktúrális fejlettségű stadionnal lehet pályázni. Hát most van egy ilyen, mit tudom én, 30-40 stadion Európában, ami erre igazából alkalmas. Ha meg azt mondom, hogy BL döntő és 70 ezer néző, vagy nagyságrendre 70 ezer néző befogadása, akkor azért jelentősen kevesebb pálya. Tehát igazából eléggé szűk az a kör, ami egyáltalán fölmerülhet, hogy rendez BL döntőt, tehát ilyen, nem tudom, nagyjából 10-15 évente azért visszatér az Allianz Arénába mondjuk a BL döntő, mert hogy az egy ilyen stadion Európában, és azzal, hogy mi megépítettük a Puskás Arénát, és ekkorára építettük, így mi is bekerültünk ebbe a körbe.
2: De valószínűleg akkor itt nincs Revoluton utalás, ugye? Csak boríték, tehát hogy itt azért nem van. Tehát, így kérdezés hallgató, ugye? Tehát, hogy itt azért nagyon azért itt nem Revoluton utalgatunk akkor semmit senkinek, hogy ennek ne legyen nagyon nyoma. Hát azért látva a FIFA elnökét, az UEFA elnökét, ugye még a Blatter, Platini, hát azért ott korrupció, hűtlenkezelés, hamisítás, ott minden bekeveredett az UEFA az elmúlt 10-20 évben. Tehát iszonyatosan korrupt az egész, és korrumpálható az egész rendszer. De most ettől azért ebben a formában tekintjük, ezt valójában nem fog soha kiderülni, és nem fogjuk soha megtudni, ugye, hogy ki milyen szivarszobában mit ajánlott azért, hogy ez itt legyen.
1: Egyébként érdekes, mert a világbajnokságok odaítélés kapcsán, most említetted Blattert, vagy akár mondjuk Platinit, azért itt merültek fel elég komoly korrupciós botrányok, itt nagyon komoly oknyomozói újságúi munka is volt emögött.
2: A svájciak tudjuk, nyomoztak, ami 6 vagy 7 évig, vagy nem is tudom, igen, mi volt, brutál
1: meg
2: volt.
1: Meg hát aztán tudjuk, hogy ebben mennyi munkát tett az FBI is, mondjuk a Blatter kapcsán, nem független attól, hogy az amerikai pályázat nem úgy teljesített, hogy szerették volna, mindegy. A BL döntő kapcsán ilyenekről kevesebbet hallani. Tehát egyszerűen, mivel szűk az a szegmens, amiből lehet válogatni, tehát megszámlálható azoknak a stadionoknak a száma, akik erre alkalmasak, hogy mondjam, mindenkire sor kerül előbb-utóbb. Igazából, úgyhogy én itt kevésbé láttam ezt a korrupciós kockázatot. Nyilván ezeknek a szövetségnek a működése, hát magában hordozza.
2: Persze. De ez nem volt az értékéből, hogy óriási dolog. Beszéljünk egy kicsit a szurkolókról, ugye, hogy itt azért megérkeznek az ultrák is, kijelölt zóna. Nyilván, aki benn van a stadionban, tudjuk, az nem balhézik, elveszíti a jegyét, bérletekről van szó, nem csinál balhét. De megérkeznek azért a PSG-vel a rosszabb arcú ultrák is. Mi lesz szerinted elképzelhető, hogy lángba borul egy-egy része a fővárosnak, halálnyug is, ha le tudják hozni, ez a 4000 rendőr alkalmas arra, hogy ez biztosítsa, vagy lesz azért összecsapás szerinted?
1: 2022-ben volt Párizsban egy Liverpool-Real Madrid döntő, az volt az utolsó botrányos bajnokok ligája döntő, akkor a beengedés kapcsán voltak problémák, 36 perces késéssel kezdődött el az a meccs, erre ember emlékezett úton nem volt példa a BL-ben, nagy botrány is lett belőle, és komoly kivizsgálás történt. Ott az derült ki, hogy hát nem működtek kellően jól együtt a különféle szervek, szervezetek, a szervező cég, a rendészet, a rendőrség és a többi. Úgyhogy azóta erre szerintem még inkább figyel az UEFA, hogy ezek az együttműködések, ezek olajozottan működjenek a rendezővárosban. Nyilván minden ilyen biztonsági szervezet, vagy rendfenntartó szervezet abból indul ki, hogy a legrosszabbra készül, és akkor inkább túlbiztosít, inkább több rendőr van, inkább jobban odafigyelnek. Egyébként pedig a Párizs szurkolókat, illetően szerintem az óvatosság indokolt, ugyanakkor a tavalyi bajnokok ligája döntő után, amikor nyertek 5-0-ra az Inter ellen, akkor sem...
2: Nem a rendezőváros éget, hanem Párizs.
0: Hát sokan még otthon maradtak, ugye azok szórakoztak.
2: Megnyugtatott, nem Budapest fog lángolni, hanem Párizs fog újra lángolni. Az jó, az nekünk az jó.
1: És az elődöntő után, amikor most bejutottak, akkor is Párizs égett.
0: Szóval reménykedjünk.
2: Teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy ő fel tudja gyújtani Párizs. Annyira csapat azért, ha veszít azért tulajdonképpen.
1: És Párizsban ez meg nem annyira ritka dolog. Tehát
2: igen, ott azért
1: ez előfordul.
2: De az Arzenálok, ők aranyos bácsik és nénik, nem? Nagy részt a drukkolók. Tehát, hogy vagy véres szájok, nincsenek olyan kategóriai besorolásuk, mint a PSG. Tehát nyugodtabb a brigád azért egy kicsit.
1: Ugye Angliában egy nagyjából 20-25 évvel ezelőtt megfutották ezeket a köröket, és akkor nagyon-nagyon nagy határozottsággal csaptak le a futballhuliganizmusra. Úgyhogy ez kevéssé probléma. Ugye először a kluboknál kezdték, aztán a válogatottnak a szurkolóinál, ugye 2000-es EB-n volt, amikor Charleroi-t egy németek elleni mérkőzés után hát átrendezték lényegében az angol szurkolók, és azóta azért erről nagyon komoly figyelem van, tehát számon tartják, regisztrálják azokat, akik ilyen szempontból problémásak, mérkőzését, amely jelentkezniük kell, nem igazán jutnak, nem csak, hogy mérkőzésekhez nem jutnak, hanem ilyen esetben mondjuk kiutazási engedélyhez sem, vagy már a reptéren megfogják őket. Biztosan vannak, hogy mondjam, kicsit keményebb arcuk az Arzenál táborban is, mert azért mégiscsak angol futballról beszélünk, de én azért meglepődnék, hogyha velük lenne több probléma.
0: Itt ugye teljesen külön választva kezelik a két szurkoló tábort, már hogy nem bent a meccsen, hanem így a szurkolói izónákkal, meg ilyenekkel. Van olyan, hogy ezek elkezdenek szervezkedni, hogy akkor találkozunk a, nem tudom, a Blahán délután 2-kor egy verekedésre?
1: Elvileg lehetne, szerintem azért nem, ez a két tábor nem ez a típusú két tábor. Vannak ilyenek Európában, nem annyira a top klubokhoz kötődnek már ezek. Ugye a PSG szurkolók az MTK pálya környékén lesznek, egy saját szurkolói zónában, az Arzenál szurkolók a Városligetben, tehát kellően messze van egymástól. Itt ugye igazán a döntő lefújása után érdekes, amikor ezek a szurkolók elindulnak, elkezdenek megismerkedni az éjszakai várossal, különféle vendéglátóhelyeket, fogyasztanak, beszélgetnek, szocializálódnak, és aztán majd meglátják, hogy alakul az este, szóval sok minden történhet. Biztos vagyok benne, hogy a rendfenntartó erők azért készülnek erre a megfelelő erőkkel.
2: Hát mondta nekem egy barátom, tavaly ki volt Münchenben, talán ugye döntő vagy elődöntő, nem is tudom miről mesélt, és mondta, hogy összeakadt egy metróban a Paris Saint-Germain ultráival, és azt mondta, hogy belenézett a szemükbe, és azt mondta, nem is tudom, hogy fogalmazott, azt mondta, hogy hát nem ugyanaz. Hát nem ugyanaz villogott az ő tekintetükben, azért pakolták szét a metró szerelmét.
1: A győzelem mámora.
2: Biztosan durvák az ultrák egyébként, de hát meglátjuk, ilyen jól elszaparált részeken vannak. A PSG ugye kivették komplett szállodát, ami ráadásul a katariaké itthon. Tehát, hogy ők itt kvázi kicsit hazamennek, saját szállodába laknak. Már tulajdonos szintén.
1: Egy zsebűből a másikba tették a pénzt.
0: Így van, és nem keveset.
2: Okosan csinálják. Összválogatott értékben mi jön ide most Magyarországra? Tehát, hogyha megnézzük nagyjából a PSG értékét, a sztárokkal, meg az Arzenál értékét, mi mennyiségi lóvé fut ki majd a pályára? Lehet ezt így, nem tudom, eurósítani?
1: Biztos lehet, én most nem néztem meg a Transfermarkt értékeket, milliárdos szerintem a két keretnek az értéke, hogyha összeadjuk, meg hát a fizetések, amiket költenek, mindig abba szoktam inkább kiindulni, hogy mekkora a bérkeret, amit ezek a klubok elköltenek. Itt a Paris Saint-Germain azért picit előrébb van, egy ilyen 400 millió eurós költéssel, az Arsenal meg ilyen 300 körül van. Ez azért nagyon érdekes, mert a két másik kupadöntőben ugye már angolok nyertek kettőt, a Crystal Palace meg az Aston Villa, ott mind a két kupadöntőben ilyen 3-4-szeres különbség volt az angol csapat javára térkeretben, tehát annyival többet fizetnek a játékosaiknak, annyival jobb a keretük, meg értékesebbek a játékosaik. Itt a Paris Saint-Germain egy drágább csapat, mint az Arsenal, többet költenek bérekre is, a játékosok értékében is előrébb járnak. Úgyhogy szerintem, hogyha pusztán ezt nézzük, akkor a Párizs valamivel esélyesebb, de hát az Arsenalt meg viszonyatosan nehéz megverni.
0: Tehát lehet tudni, hogy milyen sztárok érkeznek? Vagy egyáltalán ez mondjuk lehet olyan társadalmi esemény, hogy eljön egy David Beckham, és ezt megnézi, vagy valami, mit
2: tehát aki nem a pályán van, hanem...
0: Igen, aki nem a pályán van, hanem mint ahogy a teniszmeccsen mindig
2: mutat. Tehát Wimbledonból ott Hugh Grant, vagy Beckham, vagy Brad Pitt. Aha.
1: Abszolút, ez, és főleg az utóbbi években a BL döntő azért elkezdett ilyenni válni, ugye kifejezetten sokat is áldozott arra az UEFA, gondoljunk erre bármit is, hogy ilyen új TikTok sztárok jelenjenek meg a futball környékén, mint iShow Speed, aki ugye már egyszer volt itt Budapesten, és végigugatta valamelyik talán Deák teret, vagy
2: igen,
1: nem tudom.
2: És megtapsolták, hogy megkóstolta a gulyást, és üvöltöztek az emberek, hogy megkóstolja. Igen, egy influencerről van szó, egy YouTube influencerről, tudom ki ott.
1: Ő is azt hiszem a tavalyin volt, és ott olyan komoly helyet kapott, úgyhogy lehet ilyenekre is számítani. Nyilván jönnek korábbi legendás játékosok, a Chiellini, a Cafu, őket láttam már képeken ma, mert nyilván vannak olyanok, akik ugye különféle szponzori szerződésekben állnak az UEFA-val, mely nagykövetek az UEFA-nál. Hallottam, hogy jön a Barcelona elnöke, Joan Laporta, szóval ilyenkor azért nagyon sok VIP-jegyet kiosztanak. Egyrészt a...
2: Hát a jó öreg Joan, hát persze tudom. Az öreg Joan nem hihet.
1: Egy jó buliból soha nem maradt ki.
2: Igen.
1: Úgyhogy érdemes ezt figyelni a VIP-ával, szerintem.
2: Magyar delegációról tudunk valamit? Lesz egy csúcs találkozó? Egy Viktor Péter csúcs találkozó? Bármi, mert ugye hát nyilván a régi fejesek azért kimennek mégiscsak BL döntő. Van erről már valamiféle diplomáciai szivárogtatás, hogy ki lesz kint?
1: Igen, lesz egy vacsora is például ma este, wow. Egy ilyen díszvacsora, ami ugye már azért ott lesznek az új kormánynak is a megfelelő prominensei, tehát a sportért felelős miniszter, államtitkár, nyilván a rendező oldalról, mint cég, NRÜ, stb. Biztos ott lesz Szőlősi György is, gondolom. Én úgy tudom, vagy az az információ, hogy Orbán Viktor is ott lesz a stadionban, hogy aztán mennyire ülnek majd közel egymáshoz a VIP szektorban Magyar Péterrel, arról nincs tudomásom. 46 jegyet kapott, vagy VIP jegyet kapott az MLS, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetségük, ennyivel gazdálkodhatnak, és ennyiből hívhatnak meg akár korábbi legendás játékosokat, vezetőket, és egyéb általuk fontosnak gondolt vendégeket.
0: 46 jegy, és ebből egy a Balázsé volt.
2: Nem, hát itt még vannak szponzori jegyek.
0: Nem adtad oda magad.
1: Ez az MLS jegy, de
2: ez csak az MLS jegy, igen, vannak szponzori jegyek, van egy csomó minden.
0: Na jó, utoljára csak egy, mindenféle indoklás nélkül. Ki nyer?
1: Paris
0: Saint-Germain. Ne!
2: 50 ezeren van rajta, ne, hogy gyere a PSG, ez az. Jól mondod, János, te vagy a mi emberünk.
0: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
2: Nagyon köszi. Menő volt, felkészült volt, informatív volt, nagyon szeretjük. Köszi, János, köszönjük szépen. Jó munkát. Ciao. Hajszálnyira pont ugyanolyan volt, mint a tegnapi trollfocis interjú.
0: Igen. Úgy lehet egymás mellé tenni, mint a pirosat és a feketét.
2: Nem, János felkészült volt. Jó, gyerekek, hát ez ilyen, egyszer olyan. Izgi, nem? Nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Igen.
0: És micsoda pénzek.
2: Az a vicces, a tegnapi trollfocit, én mondtam Milán. Hívd a trollfocit!
0: Ők mindent tudnak!
2: Na jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
13: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
14: Volkswagen. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
18: 3, 2, 1. Figyelem! A Simons Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simons Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
19: A Richter Florian Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezd meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
23: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolunk! Tarral. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
1: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
24: Reklámot hallottál.
25: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Baranyában is folytatódik a szúnyoggyérítés. Napsütéses, fátyolfelhős időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki, a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szórják ki a granulátumot repülőgépről. A hatóanyag kizárólag a csípőszúnyoglárváit pusztítja el. A pécsi járási ügyészség csalás miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki tavaly októberben egy pécsi busz megállóban angolul beszélve tévesztett meg egy személyt. Azt állította a sértetnek, hogy ismeretlenek kirabolták, így most nem tud hazajutni Manchesterbe. A sértett egy közeli ATM-ből 150 ezer forintot vett le folyószámlájáról, és odaadta azt a férfinak, aki cserébe megadta a telefonszámát, és ígérte, hogy visszaadja a kölcsönt. Ám ez nem így történt, a csaló elérhetetlenné vált. A pécsi járási ügyészség a férfival szemben közérdekű munkák kiszabását javasolja a bíróságnak. Idén is várja az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. A nyári hónapokban Hősképzés Plusz címmel indítják el a programot, melyen középiskolások és egyetemisták is részt vehetnek, és megtanulhatják az újraélesztés fogásait, emellett segítséget kaphatnak a későbbi pályaválasztáshoz. A képzések részleteiről már tájékozódni lehet a mentők.hu oldalon. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a munka az M6-os autópályán. A Tolna és Baranya határán lévő alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, itt a Pécs felé vezető oldalt zárták le. A Himesházi Völgyhídnál is dolgoznak, itt pedig a főváros felé vezető oldalon van lezárva egy szakasz. Megsüllyedt az út Sásd és Vásáros Dombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes. A hatos úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot bővítenek, a helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
27: Na mondj egy időjárás, te! Köszönjük szépen!
24: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
28: Egyébként meg jó. Határozottan jó.
27: Ah, hát egyébként jó, igen. Lehet, Fási Zsüli intézte a BL döntő, csak eredetileg zenevonat fesztiválnak indult, aztán igen, BL döntő csak fedősztori, valójában Zsülikének van születésnapja, és ezt egy kicsit
28: meghívja pár haverját.
27: Kicsit megtámogatjuk, igen. Ja, érdekes dolgokat mondott egyébként, tényleg jó, jó volt János.
28: Hát majdnem ütötte a színvonalat, amit megszoktunk ebben a műsorban.
27: Abszolút.
28: De nem baj, jó ez így.
27: Igen.
28: Egyébként meg a PSG kitett egy az oldalára, csak a, ugye beszéltünk arról, hogy mennyit hoz, nem pénzügyileg, hanem így, így imidzsben a fővárosnak, kitett egy marha jó videót, ahol Párizs és Budapest képei futnak egymással párhuzamosan. Hogy ugye a folyónk, ami van ott is, itt is, a műemlékeink, az az
27: nagyon szép, a
28: nagyon szép, szeretjük. Így van, igen. Akkor ott van ugye a Kolosseum,
27: így van, gyönyörű, oda tették abszolút,
28: a
27: igen.
28: Parlamentet, és egy csomó ilyet, meg közben a szurkolókat, és rohadt jól néz ki az egész. Tehát ugye kedvet támad Budapesthez. Nagyon szép.
27: Na tényleg, tényleg, tényleg nagyon jó, igen. Juli direkem szólal, meg nem gyereke, kettecskén vagyunk, migrénes roham. És minden
28: hát
27: és más gyökri.
28: Üvöltve hányás. Akarunk ilyen dolgokról beszélni, tényleg nem szép az, hogy egy felnőtt nő összeállja magát, de
27: nem.
28: Hát ez van!
27: Most írt, hogy picit be is fosol. De hogy ne, te szerintem jobban lesz.
28: Tudtam, hogy fölülsz a vonatban.
27: Nem viccet, tudod. De, nincs az jó, figyelj, ők is emberek. Hát
28: persze.
27: Most picit, alul picit hányizgál. Migrén is, szóval veri most a sors, de itt van, velünk van lélekben. Úgyhogy ez a... Ez a történet. Azt írja valaki, hogy a trollfocit nem kell védeni, de nem kaptak focival kapcsolatos kérdést, most sem sok volt. Aha, hát ez igen, ez itt kár volt, beolvastam, ez egy okos hozzászólás volt. Jó, oké, viszont mi folytatjuk, és játékunk is lesz majd 9 óra után egy zenefelismerős játék, dalfelismerős játék, és mi az utolsó játékunk, Stíl úr, jó voltából?
28: Megszoktam nézni, ma nem tett.
27: Láncfűrész, lombfújó, szegélyvágó, minden volt már, sövénynyíró, tehát minden volt. Fűnyírót
28: adunk. Egy Stíl fűnyíró, gondolom akkumulátoros ez is.
27: Igen, igen.
28: Meg hát ugye a 4 darab belépő, a Timber Sports, azt ne felejtsük el.
27: Ja, magára a rendezvényre,
28: így óriási, van. Óriási buli lesz.
27: Így van.
28: Úgyhogy arra is adunk 4 jegyet.
27: Na, egy közben egy kis színes, ami például tökre belefér, hogy hogy járt egy vendég egy szállodában, kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol. Egy csapvíz turista, aki ugye így hívjuk, hogy csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy 5 csillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. 5 csillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ő ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, oh. Csilli, Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
28: Aha.
27: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte. A személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
28: Nyert vagy nem nyert?
27: Ugye csapvizet kiért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilra, de
28: várunk. Megveszed az 5 csillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor?
27: Horror
28: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el szart rágni.
27: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár vizet.
28: De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
27: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
28: Aha.
27: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
28: Hát van benne spiritus.
27: Nagyon kemény, tovább ment, a legfelsőbb bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szállóda tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert. nem kell ingyen csapvizet
28: na,
27: adni.
28: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy 5 csillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy 5 csillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Evian szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül, és egy 5 csillagos szorzó van rajta, mint ahogy az 5 csillagos szállodában a szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
27: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára, és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. De igen. Igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek igen. a nyomorultak egy pohár vizet igen. ingyen, és azt mondja, hogy igyás, piné, idd meg, bige, aztán egy zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadmányos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy igyál bubisat.
28: Igen.
27: Annak viszont igazat adsz.
28: Igen.
27: Érzelmileg sanyargatják. De kinnál a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
28: Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
27: Miféle kifancsolódott értékidélet? Miféle zsülfő mutatja
28: büszke
27: táblát?
28: Vagyok büszke rád. Vagyok rád. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy egy Zsül is büszke. Hát hogy ne?
27: Adjon már egy nyomorúság. Tudod, mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
28: De ez nem emberség kérdése.
27: A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet, holott közben ez az fény, itt van egy pohár víz.
28: De ő nem
27: meg.
28: Kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívekot. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz? Érte?
27: A leggennyesebb dolog, két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk Evian.
28: Nem elefántból van, hanem érted, mamutból.
27: A francia gletszerből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
28: Igen, a hűtőszekrény.
27: Hát akadjon a torkotokon.
28: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja
27: csak
28: meg?
27: Csak vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy
28: szűrt ásványvíz. Szűrt
27: ásványvíz a legnagyobb kamu.
28: Szűrt vizet adunk.
27: Hűtös nagy kamusok vagytok.
28: Nem, hát az... Micsoda?
27: Jó, őszintén.
28: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot
27: de
28: te szoktattad
27: adom,
28: rá.
27: De ingyen adom.
28: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
27: Az én kontómra iszátok a szűrt vizet, nem iszátok be, a szarklóros csapvizet iszátok,
28: mert
27: érted?
28: Azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó. Ami itt-ott megmutatkozik.
27: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
28: Igen.
27: Mennyiből jön ki?
28: 1190.
27: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800 ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étteremből. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
28: 1180.
27: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat kér.
28: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
27: van, tudom, egy csomó minden van.
28: Érted? Hát ráragad, 1002 a cappuccino.
27: És 1350 iratot.
28: Nem.
27: Őszintén mennyi a bekerülés?
28: 1200, mennyiből jön ki? 1350-be kerül nekem.
27: De most frankon.
28: Azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
27: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
28: nagyon
27: között van.
28: Nagyon csúnyán, 40-ből kijön.
27: Inkább a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek. De a legtöbbet
28: nem
27: azon
28: az
27: fogtok.
28: Az alapanyag, igen, de a
27: mi,
28: gondos...
27: Nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
28: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy barista tanfolyam?
27: Hogy Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
28: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
27: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. meglőgybőli a telet, rájönt, itt nesze paraszt, itt megért az 1200-ért. Hát az tudom
28: mondom,
27: szeretni.
28: Mondom, az 1200-es kapucsinó az nálunk 1003-ba kerül nekünk.
27: Buktok érte? Rajta.
28: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
27: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
28: Persze.
27: Tudod, mit kívánok neked? Sok pár egy Szentzsében ultrát az étteremben szombat estén.
28: Rohadj meg!
27: Nézzük meg, mi az a mágiarakás Feri módra.
28: Igen, add égjen!
27: Mágiarakás PSG módra.
28: Ne. Vasárnap is nyitva lesz.
27: Fordítsd nekem franciául. Menjetek a zeneakadémiához. Gyújtsátok fel a zeneakadémiát. Szóval nem adunk egy pohár vizet ingyen ennek a nőnek.
28: Mondom,
27: mi
28: ennek...
27: csinálunk egy 5 éves peres eljárást. Emberség, hol van gyerekek? Emberség.
28: De tudod, jaj, ne gyertek nekem az emberséggel.
27: Tudod, mit gondolok?
28: Ti, akik gyűlölitek az emberséggel.
27: Tudod, mit gondolok? 100-szor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok rá tábla a Flórián téren. Egy vadidegen embertől, hogy vagy
4: az emberség. Látod, gondolkodásbeli különbség. Nem illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsú tétel. A legnagyobb, a víz meg a kávé.
27: Te is azt gondolod, hogy 100-szor inkább egy ingyen pohár víz, mint egy szeretlek téged tábla.
4: Pontosan.
27: Florián téren?
4: Egyetértek.
27: Ugye?
4: Így van.
28: Nem,
4: így van.
28: Nagyon rosszul kötelesek látjátok. A szeretlek tábla az mindennél fontosabb. Hát a vízért megfizetni kell. Így állottom, kicsi haver.
4: Nem kell fizetni. Ha kérek,
28: de miért nem?
4: Kötelesek. Szerinted... Nekem mindenhol osztal egyébként.
28: Minden normális helyen egyébként adnak.
4: Így van,
28: de hogy figyelj, hát az a víz ott, az nem folyik ingyen. És tudod, mi van?
27: Rohadt vendéglátós oda
28: negyen.
27: Na jó, van, örülök, mert az adás után mindketten pokorra kerülünk. Én a Florián téli ízé bolond miatt, te meg az ingyen vizet miatt.
28: Tudod, hogy vagy Olaszországban, ugye a Dolomitokban is van nem csatorna díj.
27: Egyébként igen.
28: Ami kifolyt, az befolyik, tehát azt ki kell fizetni.
27: De értem, tehát tulajdonképpen ők attól félnek, hogy ad egy vizet, akkor ő bukja azt a vizet, hiszen azt a 7 eurót ő elbukja.
4: Persze.
27: És ha egy víz van, akkor ő mindenki kérhet ott vizet, vagyis
4: de
27: ő sokszor 7
4: euró. 7 euró, érted?
28: De, ez egy
27: de nekem ezzel sosincs bajom. Tehát ha Monte Carlóban vacsorázol, akkor fizest ki, hogy 120 ezer forint éreztek meg ketten egy pizzát, mert Monte Carlóban vacsorázol, ha Dolomitokban egy 5 csillagos. Tehát én azt értem az árképzést, az sajnos ilyen 7 euró egy víz. Hát figyelj, itt most mennyi egy étterembe ez az üveges víz?
28: 6 euró. Maximum.
27: Ilyen 1500. Na most az mennyi? Ez 4 euró.
4: Nem.
27: 4 euró, és ülök a Kolosi téren, érted? Holnap, a Kolosi téren, nem a Dolomitokba ülök.
28: Holnap 1 font 1 euró, vagy 1 font 1 forint.
27: Feriné, holnap ez a kiírás.
28: 1 font 1 forint.
27: 1 font 1 forint. Mágyarakás 2500 font. Lepecsleves a korhelyben holnap 4000 font. Az vedd le.
28: Ez haver.
27: Köcsög angol szurkolók
28: vedd le. Ide jöttél, itt ennyibe kerül.
27: Itt mi így eszünk a somlóit. 3000 font a somlóit. Hány Arzenál Drucker fog majd ATM-nél állni egy nagy darab kopassával a hátam mögött a Váci utcában? Drága volt ez a lebbencsleves, úgy kell nektek, ide akartatok jönni. Szóval akkor te 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
28: Az étterem nyert ebben a perben.
27: Egyébként megnyerte az
28: hölgyeim
27: étterem.
28: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
4: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a
28: pert.
4: Azért tudom, igen. Ez olyan fura.
27: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt, és elvesztette. Szerinted, igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
4: Az biztos.
28: Mennyit buktam ezen?
27: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
4: Hány vizet vehetett volna rajta?
27: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigvizik. Hogy ő beleáll abba, hogy a kis ember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
28: Ez a sok pénzre perelt, vagy valami apróra?
27: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. 2700 eurós kártérítési pert indított.
28: Tehát ő tényleg nem a pénzért csinálta.
4: Ugye? Elvei vannak, elvei vannak. Szimpatikus egyébként, abszolút.
28: Mert, na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, Kijön a kölyál, és beje már nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kótszerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát ez nem akarja senki.
27: Nem jársz jól. Azt nem értem, hogy ha, akkor miért nem mondta azt neki a szállodó, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót, és itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizette volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondta, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzunk, vedd meg ezt. De akkor a szállodó nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
28: Egyrészt nem tudod fölütni, érted? Ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró, nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
27: Furán néznének
28: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk belerakni, Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet. Érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
4: Na de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hozzon nekem egyszeres. Most szeretném. Akkor nem történik semmi. Az egy gyönyörű szűrt víz.
27: Beült, kérsz egy 0-te szűrt vizet, meg egy kapucsinót, ezek a rohadt éttermesekkel néz meg a másik oldalon, így dörzsölik a kezüket. Belekerült 150 forintba a víz, meg a kávéért, és kifizet 2003-at.
28: Ki kell fizetni az alkalmazottakat?
27: A sok kis Fülöp-szigetekig is ezért ott laktak a munkásszállón. Na jó, minden esetre bírjuk az ilyeneket. Na, mit tudtál meg GKI vonalon?
4: Hát először játék. Jobb, hogyha játék.
27: És mi konzultáljuk.
4: Igen.
27: Jó.
4: Hát
27: okay.
4: Még ugye nem volt meg a BL-döntő, tehát a gazdasági hatások, majd utána. Hogyha elmúlt, akkor utána
27: tudunk,
4: lehet majd mérni. Igen,
28: hogy
4: igen.
28: Mennyit hagytak
4: így
28: itt.
4: Van, hogy mennyit hagytak itt, milyen
27: de
4: hatása lesz.
27: De akkor hívjuk, mentsük el a számát.
4: El van, minden el van téve.
27: A GKI kommunikációs vezető írt, hogy szívesen nyilatkozik a BL-döntő gazdasági hatásai kapcsán, de akkor utána várjuk meg a hatásokat, és akkor utána megszólaltatjuk. Adatok, számok, árbevétel, mennyit hagytak itt, károk, előnyök, hasznok, igen, érdekesek a számok, igen, érdekesek a számok, úgyhogy bejelentkezett nálunk Balázs, György, úgyhogy fölhívjuk akkor majd Gyuri, köszi, hogy jelentkeztél nálunk, beszélünk. Viszont nekünk akkor most a Nőci után játékunkra lehet még jelentkezni, az utolsó dalfűrészelős stíljátékunkra, írjatok, ha játszanátok.
28: Nagyon
27: jó?
28: Nehéz játék, köszöntek fel nehéz. A gatyát.
27: Igen. Igen. A kávéfőzőbe palackozott vizet raksz, kérdezi valaki. Na. Szegény, milyen lehet a férje élete?
28: Tudod te, hogy például a jó kávéfőzőbe nem kötheted be közvetlenül a csapvizet?
27: Hanem na jó, de mi van veletek?
28: Igen,
27: ezt értem, ez valószínűleg Olaszországban dolom, hogy így van.
28: Komoly szűrőrendszeren keresztül, de olasz gépünk van olasz kávéval, olasz szűrővel, olasz baristával.
27: És azt tudtad, hogy az Evian-nak van egy ilyen városi legendás története? Hogy bement egy csávó egyszerű, hogy lett az Evian? Ez megvan ez a sztori? De álltok, ez csak legenda, nem tudom. Az Evian az úgy született, hogy bement egy csávó, kért egy pohár vizet a franciáknak. És azt mondták, hogy nem adunk, ugyanez a csapvíz. Nem adunk, és pénzt kérünk érte. És a csávó azt mondta, hogy rendben van, akkor én eladom nektek a saját vizeteket, ti rohadt szemetek. Kitalálta az Eviánt, ami ugye visszafele azt jelenti, hogy naíve. És azt mondta, hogy ha ilyen gennyedékek vagytok, hogy ti pénzért áruljátok nekem, megrohadtok ott, ahol vagytok, sima vizet fogtok kapni, elnevezte Eviánnak az Eviánt, amit ha visszolvasol, és kitalálta, hogy dög gazdag módon adja el nekik a vizet, és így lett az Evian, ami nyilván egy nagyon szűrt, nagyon grecser, nagyon olasz, nagyon francia, nagyon alpoki víz, de hogy valójában így született, hogy egy embert valahol egyszer nem szolgáltak ki egy pohár vízzel, és létrejött az Evian.
28: Nekem a francia alpokból közvetlen vezetékem van a korreig, jó?
27: Ezt fogják tökretenni a PSG szurkolók. Na, jövünk mindjárt, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
27: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
9: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót.
10: Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
11: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
12: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
27: Búmerek.
13: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
14: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
17: A csirke szárnya legjobb a grillen.
18: Dehogy is! A csirke málnél nincs jobb.
17: Mondom, hogy a szárnya jó.
29: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
30: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
31: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
32: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
33: J-A-E-C-O-O Zsíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Zsíkó 5 és Zsíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Zsíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Zsíkó.hu.
13: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Időközi önkormányzati választás lesz augusztusban Mohácson. Folytatódik ma is a napos idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Időközi önkormányzati képviselőválasztás lesz Mohácson augusztusban. Mivel az áprilisi országgyűlési képviselőválasztáson Rózsahegyi Áron parlamenti képviselő lett a Tisza párt színeiben, lemondott városi képviselői posztjáról. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára írta ki a voksolást, melyen az utódját keresik. A választásra a mohácsi 4-es számú választókerületben kerül majd sor, ez a volt felszabadulás lakótelepet és környékét jelenti. Itt mintegy 2500-an voksolhatnak majd augusztusban. Az indulni kívánók június 27-től július 13-áig gyűjthetik az ajánlásokat, ezután dől el, hogy kik szerepelnek majd a szavazólapon. Moszkító Day, a szúnyogokról közérthetően. Ez a címe annak a programnak, melyre június 4-én várják az érdeklődőket, Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban. A rendezvényen bárki megismerheti a szúnyogok biológiáját, megtudhatja, hol találkozhatunk velük és miért jelentenek problémát, illetve szó lesz a védekezési lehetőségekről is. A program délután 3 órakor kezdődik, és minden korosztály számára ajánlott. A részletekről a Pécsi Szúnyog közösségi oldalán lehet tájékozódni. Már építi csapatát a következő szezonra az NKA Universitas Pécs. A férfi kosárlabda együttes a napokban jelentette be, hogy hosszabbított a vezetőedző Sebastian Krasovec, és megvan az első érkező is, Komma László személyében. A 25 éves 4-es és 5-ös poszton bevethető játékos felnőtt pályafutása révén 4 szezont a MAFC-nál, 2-t a Nyíregyházánál töltött, innen érkezik most Pécsre. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a munka az M6-os autópályán. A Tolna és Baranya határán lévő alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, itt a Pécs felé vezető oldalt zárták le. A Himesházi Völgyhídnál is dolgoznak, itt pedig a főváros felé vezető oldalon van lezárva egy szakasz. Megsüllyedt az út Sásd és Vásáros Dombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontot bővítenek, a helyszínen útszűkületen kell áthajtani. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül, a

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Jó van, mindenki nyugodjon le a csodába, itt van Zlatán, jó? Megjött.
2: Újjé!
1: Megjött Zlatán, gyerekek. És a Super Bowl győztes Russell Wilson. És Budapest érkezett a BL döntő miatt, úgyhogy Zlatán itt van. Zlatán jó arc, bírom én, ahogy nyilatkozik, amennyire gizda, nagy arca van, de közül egy ilyen csupaszív csávó, aki elhiszi, hogy egy nagyképű csávó, az nem érti ennek az egész jelenségnek a lényegét, ez a hihetetlen hiperaktív és jó arc a csávó. Hiper aurával, nagyon szeretem. Itt van ő is, megérkezett, úgyhogy biztonságban lesz a főváros.
3: És van jegye?
1: Hát, én azt gondolom, hogyha még nekem is jutott volna, akkor Zlatán valószínűleg ott.
3: És vajon hol alszik? Ugye ez nagy kérdés, hogy melyik hotel, vagy hol? Hol kapott magának szállást, amit még kibír fizetni?
1: Az egy jó kérdés. Az egy jó kérdés, hogy hol lesz, vagy mint lesz, azt nem tudom, de hogy megérkezett. Úgyhogy itt van.
3: Ő kinek szurkol?
1: Zlatán?
3: Aha,
1: hát, ez egy jó kérdés. Várj, Zlatán.

0: más minka.
1: Hátha.
0: Igen, igen. Állítólag gyerekek, ott már gyors make-up azért fölkerült, hogy ki a felesen tudja, de hogy... Igen, játszott Párizsban is, köszönöm. Na látod? Na!
2: Milyen jó vagy ebben is.
0: Látod, hogy azért ilyen rejtett tartalékaim vannak. Annyit tudok a fociról, mint a trollfoci. Yeah. Tehát, hogy a tegnapi interjú után azt lehozom én is neked bármikor. De hogy játszott, tényleg játszott a PSG-ben, akkor ezt jól emlékeztem.
2: Na.
0: Igen, akkor igen, igen. A Matild palotában szállt meg.
2: Hoppá.
0: Hoppácska.
2: Hoppá.
0: És akkor a Galaxiba ment levezetni. Ja. Én vett hotelt magának hétvégére. Egyébként Zlatan ismerő simán vezetős hotelt. Ha már foci, ugye sokat foglalkozunk a focival, hogy találtunk egy hirdetést, ami egészen jól hangzik. Van egy telefonszám, lehet, hogy megcsörgetjük. Figyelj, itt szól a hirdetés. Kiadó lakás a Pustás stadionnal szemben, május 29-31-e között. Fantasztikus panoráma, a legfelső emeleten a 9. emelet, stadionbejárás 300 méter, Bajnokok Fesztivál a Hősök terén 800 méter, a lakás erkélyéről láthatóak a stadion monitorai. Fantasztikus hangélmény, 48 négyzetméteres, kétszobás lakás, 4 fő befogadására alkalmas, klíma és teljes felszerelés, garázs felkiáltó jellel. Egy éjszaka 2 millió, 2 éjszaka 2,5, 3 éjszaka pedig 3 millió forintért kiadó.
2: Egy-két szobás, 40 négyzetméteres lakás.
0: Megőrülsz.
2: 2 millió forintért.
0: 2 millió, ha kiviszed a 3 éjszakát, akkor 3 millió forintért megkapod. 300 méterre a stadion bejáratától.
2: Mondjuk, ha belegondolom,
0: megőrülök.
2: De várjál, 4 ember tud benne lakni, ugye 2 millió forint egy éjszaka. Egy éjszakára néztük a
0: igen, közeli, az volt 5 kiló.
2: Igen, az 500 ezer forint volt.
0: Szétdobjátok 4-en, stadionnál ott vagytok, közel igen. vagytok. Ez most realitás. Lehet, ez bármilyen fura. Ez most,
2: nem,
0: ez most
2: nincs,
0: realitás.
2: Nincs, csak ezt kivegye.
0: Hívvál föl, Zsül, vagy megvan a szám. Csörögjük már át a fölveszés. Csak nem nincs lebeszélve, nem tudjuk, hogy valid, nem valid, de a hirdetés maga igazinak tűnik. Hát a fölveszi, ugye Tamásként írja az e-mail címét, nem is az egyik. Csak megkérdezzük, hogy sikerült-e végül kiadni. Megvan-e az, hogy ez ennyiért lett belőle valami. Ugye 3 éjszaka 3M.
3: Ez a szám jelenleg nincs hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem.
0: Jó, hívtál?
3: This number is currently not a sum.
2: Akkor ez kamu, de ez kamuból meg miért?
0: Validnak tűnik, nem tűnik, amit próbáld meg még egyszer, csak jó tűssél. Nem tűnik annak, szerintem az ára az realitás, hát erről ugye sokat beszéltünk. Tehát az teljesen reálisnak
2: hát
0: tűnik.
2: Hát vagy annyian küldték el a anyába, hogy kigapcsolta
0: vagy lehet, hogy csához, igen. Fel ne hívjátok! Ne, gyerekek, kereslet kínálat, aki jól csinálja, van egy lakásod, add ki, keresd belőle pénzt. Na? Ugyanaz a szám? Tamás vagyok, fizessetek. Teljesen akkor abszurd.
2: Vagy kiadta már.
0: Vagy kiadta már, és már nem is veszi föl, igen. Valószínűleg az, hogy kapott egy jó pár hívást. Ebből kapott egy csomó átkozót is. Gondolod, de ugyanazon a szinten te hirdettél egy panellakást 200 ezer forint plusz rezsérért. De csak meg berakja 3 éjszaka 3 milliós hirdetését, tehát azért az ugye elég erős.
2: Azért érdekes a dolog, mert ugye magyarul rakta ki a hirdetést.
0: Hát mert elküldték angolul is.
2: Ja, angolul is megvan.
0: Mind a két oldal, mindenhogy kitette. Igen, angolul is megkaptuk, igen. Igen. Na jó, hát nem tudunk akkor vele beszélni, kíváncsiak lettünk volna, egyébként kiveszik a lakást, de még lehet, hogy a meccs után majd hétfőn vagy kedden fölveszi, amikor már nincs ekkora őrület egyébként. Babút polgármester lakás, az Pesten semmi különös, ennyi.
2: Ebből már tudjuk, hogy mitől megy ilyen jól a dolog.
0: Igen.
2: Már hogy babút.
0: Ilyenkor mi van egyébként, a NAV ezekre lecsap? Tehát, hogy én kiadok egy szobát, így feladok egy hirdetést, semmit nem jelentek be a NAV-nak, nem? Tud a NAV most 400 ezer turista, 400, 200 ezer ingatlanát leellenőrizni, vagy ez a teljes téboly soha nem járnak utána?
2: Az téboly.
0: Tehát én felküldöm, feketén kiadom.
2: Próbaszerűen simán.
0: Aha, tehát most a NAV se alszik, akkor razziáznak itt a következő 3 napban.
2: Szerintem simán benne van, hogy ránéz, hogy ez egy hivatalosan kiadott lakás, van-e utána adófizetés, hát ez azért nekik is nagy csemege. Most képzeld el, hogy hány fővárosi szórakozó helyen fognak végig menni, mondjuk Arzenál szurkolónak kiadva magukat. Ugye erről már beszéltünk, volt téma, hogy megy a reggeli kiosztás a NAV-nál, hogy kinek kell a fogorvos, akkor ti mentek azt ellenőrizni. Most Arzenál szurkolónak vannak beöltözve, mert biztos vagyok benne, hogy egy csomó helyen lesz most például túlárazás, meg átverés.
0: Ja, hogy elindulnak kocsmatúrára. Mocskos módon berúgnak a navosok a végére, 36 kocsmát fognak.
2: Nagy vacsora mindenütt.
0: Igen, igen, 2021.

0: május 30-ig kell bevallania igazából. Aha, tehát, hogy most még nincs is nagyon, nincs is nagyon miért büntetni, igen. Na jól van, oké, gyerekek. És egyébként a Travis Scott, az, mit keres aztán az After Bullin a Barbanegrában? Miért egy ilyen kicsi helyre megy? Hogy biztosítják azt? A Travis Scott csak a slepje megtölti a Barbanegrát. Az hogy jött?
1: Nagyon nagy kérdés, meg hogy kifizette. Mert hogy a Barbanegrás, az ugye 3000 ember fér be, abból a belépőjegyből nem fogod kifizetni a csávót, tehát valószínűleg ott valakinek mélyen zsebbe kellett nyúlni. Egy fél ország
0: vagy van
1: háborog...
0: valami személyes kapcsolat, nem, hogy gyere, ugorj le. Ugorj le. És Travis Scott a Barbanegrában azért ez is ritka.
1: Nagyon, és a fél ország háborog, köztük az én gyerekeim is, akik ugye, ha ez egy rendes Travis Scott koncert igen. lenne, akkor mennének rá, de ide be se tudsz menni 18 év alatt, mert ez egy zárt körű buli. Na, ezt rakd össze. Ahelyett, hogy eljönne...
0: Te csinált egy kifélé, meddig magánbulit a csávó magának? Akkor valószínűleg lehet, hogy ez van. Hogy nem
1: lehetett
0: is...
1: rá jegyet kapni, tehát be tudtál jutni, de innentől kezdve ugye zárt körül, és 18 alá nem mehetsz be. Vagy 18 alatt, vagy nem mehetsz be. És ő az, aki egyébként, ha azt mondaná, hogy Puskás Aréna, akkor meg tudná tölteni.
0: Ja,
1: mert érted? Tehát, hogy én se értem az egész dolgot, hogy ez most mi? Valaki, van egy szponzor, aki meghívta?
0: De azért... az is lehet, hogy valami haveri kapcsolat van, és a csávó szóval, hogy jó, zenéjünk ott, és haverinak a slepnek meg néhány civilnek csinál egy ilyen afterpartit, nem? Hogy azért az úgy ebben a formában jó? De szeretem ezt a történetet, hogy... Végre valami nem Mága Zoltánról szól, nem?
1: Ja, tehát, igen, mondjuk ez is került annyiba.
0: De... Ez is került annyiba, igen, de hogy azért ez így ebben a formában rendben van. Na jól van, gyerekek, van még egy játékunk így a végére? Azt mondod, Anna?
2: Igen.
0: Patincs be nekünk azt még, és akkor megnézzük.
1: És már most fölhívom a kedves érdeklődők figyelmét, hogy jövő héten új játékot indítunk.
0: Na megint?
1: Ne, igen.
0: Jó is.
1: Igen, nehogy egy olyan hét elteljen, amikor nincs játék. De nem baj, azt szeretjük. Nagy játékok, nagyon kemény szellemi összecsapások vannak. Úgyhogy hadd szóljon.
0: Az kemény. Sok boomer keresi rá ki ez a Travis Scott, legalább én is. Jó, hát nem feltétlen nekünk szó. Ne, nem csáró zenét. Balázs, hello, jó reggel.
3: Jó reggelt!
0: Csáó, mi újság?
3: Minden rendben.
0: Mit csinálsz? Honnan hívtál minket? Mivel foglalkozol?
3: Melóba indulok pont. Na. A vendéglátás felszolgáló vagyok.
0: Felszolgáló vagy? Merre dolgozol? Hol vagy felszolgáló?
3: Hát, még nem vagyunk adásban, ugye?
0: De hát szerinted...
3: Ja, a Budai Vár lábánál egy kis olasz étteremben.
0: Jó, pofáskodnak én veled adáson kívül, szerinted. Szerinted beszélnénk egy fél mondatot adáson kívül?
3: Ja, persze, világos.
0: Ja, csak hűlök, csak arcoskodunk. Itt vagy a Budai Várnál?
3: Így van, a Bécsi kapunál.
1: Bécsi kapu...
0: Akkor ezen az oldalon, vagy nem azon az oldalon?
3: Így van.
1: Már mi az, hogy ezen az...
0: Hát ugye két fölfele járata van, az egyik a mész a Láncid, sőt háromot alulról, a Láncid felől, vagy a Bécsi kapu felől, a Moszkva tér felől mész ottan, aztán fölfelé.
3: Így van.
0: Aztán ingyen adod-e a vizet te ott az étterembe?
3: Én ingyen adom a vizet mindenkinek.
0: Igen?
3: Aki szomjas.
1: Milyen rendes.
0: De úgy, hogy pult alól azért a spáros vizet adod el neki. Teljesen ingyen. Kérek pohár vizet, és azt mondod, hogy te pincér vagy, és odaadod neki ingyen. Nem szól meg ezért az étterem?
3: Hát, nálunk is van szűrt víz. Általában azzal megyünk, de aki csapvizet kér, annak adunk csapvizet. Na, mi ebben nem állunk bele.
0: Szarul is megy a hely.
1: Elég szomorú hang.
0: Nem is megy jól a hely.
3: Hát, fullon vagyunk.
0: Fullon vagytok? Na, jól van. Jól van. Oké, na figyelj ide, akkor mehet, jó, nem? Megy, de. Igen, ja, jó. Úristen. Egyszer lenne valami váratlan, játék. De hát ezeket rommá játsszuk ezeket a dalokat, tényleg. Tehát könyöködön jöhet már ki ez a dal. Na, ki volt ő?
3: Ki volt ez?
0: Mondjad már, mamma.
1: Vendég, így eriszod a vizet, ki volt ez?
0: Igen, te kinek szóltál oda?
3: A kollégám segít a játékban.
1: Nem, ahogy hallom, nem segít.
0: Ahogy hallom, egyelőre ő sem legés. Démon? Úgy hívják a kollégádat, a Démon. Hát azért rendben van, lehet a Démon. De nem ő a legélesebb kés. A Viló. Az egy jó film volt, a Viló. Igen, láttam, emlékszem. Mi van?
1: Na?
0: Miről
3: az
0: beszélsz?
3: Előadó.
0: A Viló?
1: Viló.
0: Viló meg a Démon? Gina Démon, ott van a ganéva.
4: Rosszokat el kell ítélni, akik bűnösek szenvedjenek.
2: Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van.
0: Na, mondjál már valamit, Balázs.
3: A Milo a démon. A
1: Milo a démon?
0: Te ördögöt tűzöl, te tűzöl.
1: Ki az a Milo?
0: Te miben vagy, te ördögöt tűzöl?
1: A Milo Viki?
0: A Milo Viki, jön meg a démon a Ganéból, a démon. Hát jó, ezt a kollégád mondta?
3: A démon. Nem az... Ez nem az a szám.
0: A démon? Ott a démon mögötted a falon, a démon. Nem, ez nem az a szám, ez nem a démon.
3: Még egyszer meghallgathatjuk?
0: Nem.
3: Ne!
1: Hát sose szoktuk kétszer leadni.
0: Ne, másik hallgatót kell akkor hívni, kézzed, ez a szabály, ne. Mert gyűn a démon. Ez a másik laptopom van, azt mondd meg neki, a másikat nézze. Dick a démon ott van. Na, megyünk, jó van, Balázs, vigyázz magadra,
1: köszi. Vigyázz magad a démon.
0: Itt vagy?
1: Nem, hát ez nem gondolt, hogy beszél velünk.
0: El se köszön.
1: Azután,
0: el se köszön. Így raktad át a telefon. És én vagyok a tűrhő.
1: Igen, és letette, és még azt is mondta, hogy rohadt köcsög.
0: Hát ez nagyon szeretett. Szabad Balázs, arra úgy nem nyerti. Már sem várta rám adta a telefon. Hát imádom. Hát mekkora. És rám mondják, hogy én vagyok a izérted. Hát...
1: Joggal mondjuk azt is, de látom.
0: Hogy letette a telefont? Jött a démon a Ganéból. Hát de. Na?
4: Hát én beadom a második.
0: Adja, de van idő,
3: halló.
0: Hogy hívják? Már hogy hívják? Nem ma... Micsoda?
3: Rohan.
1: Rohan?
0: Rohan, te vagy Rohan. Te is láttad a démont, ott volt, ott jött a falon a démon az előtt.
3: Láttam, igen.
0: Igen? Honnan hívtál neked, Rohan?
3: Ceglédről.
1: Mindent értek.
0: Ceglédről. Mutassuk a dalt, Rohan.
3: Mutathatjátok.
0: Figyelj, így szól. Ez még egy... Na...
3: Nem Lady Gaga.
0: Köszönjük, jó tipp volt.
3: Nem tudom.
0: Oké, köszi a játékot.
3: Köszönjük.
1: Leadtuk a dalt. Hogy jelentkezel úgy, hogy nem tudod?
0: Adanna. Nem baj, nem tudja.
1: Hagyjad.
0: Haló.
1: Ezt most már eljátszunk.
0: Itt a démon a Ganéba, a démon gyűn. Haló.
3: Haló.
0: Haló, igen, szia. Haló.
3: Sziasztok. Ed Sheeran. Az izom.
1: Így hívnak?
3: Nem, a zene címe.
0: Igen. Anyukájának mondta ezt gyerekkorában. Ed Sheeran, ez az a sóska főzeléket. Szép volt, így van.
1: Azizam.
0: Az.
3: De jó. Nyertem?
0: Persze, hát hogyne. Hát igen.
1: Ki üvöltözik a háttérben?
0: Ki van ott?
3: A feleségem, ülik mellettem.
0: És mit ütött, a kormányt, vagy a fejedet?
3: Nem,
0: vagy...
3: az én voltam.
0: Ja, te ütötted a kormányt? Nagyon
3: igen.
0: Jó. Nagyon jó.
1: Hogy röhög a csaj?
0: Hogy hívják a feleségedet?
3: Melinda.
0: Add már egy kicsit.
3: Adom.
5: Ó, sziasztok!
0: Nyert az urad, látod milyen ügyes?
5: Ez az!
0: Hát látod milyen jó?
5: Olyan ügyes. Most vettünk új házat, úgyhogy annyira jól fog jönni ez a fűnyíró.
0: Pont ezt akartam mondani, igaz, hogy káposztás mélyre laktok a panelba, de van egy fűnyírótok.
5: Nem, most költöztünk 2 hónapja, úgyhogy...
0: Tényleg?
5: Nagyon jól fog jönni.
1: Jó, na. Mivel tudod meghálálni neki ezt ma este, hogy ilyen ügyes volt?
0: Na,
5: majd valamit kitalálok.
0: Egy jó kis fűnyíró. Kertetek is van?
5: Van, igen, van. Jó nagy, úgyhogy na. Lehet majd nyírni.
0: Akkor megvan a fűnyíró, jó? Megmutatjuk, hogy mit nyertetek pontosan, figyelj!
6: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra és egy Stihl akkumulátoros fűnyíró.
0: Hoppácska!
5: Ó, köszönjük szépen! Super!
0: Na jó, és a démont is láttátok, a démont ott gyűnni?
5: Láttuk, itt kiugrott a bokorból.
0: Itt a démon, így van. Jó van, köszi, akkor küldjük, sziasztok.
5: Köszönjük, sziasztok.
0: Ciao, itt a démon, ott a démon. Milyen démon, miről beszél?
1: Ezt tudom.
0: Bőbele mi volt ott az elején? Ne szerette, mi volt a legjobb, az majd rákvágta a telefon. És mi vagyunk a bunkók.
1: Én magukkal nem beszélek.
0: Mondta, hogy magával meg nem beszélek. De tényleg, tehát így, de ő ezt csinálta.
7: Magával meg nem beszélek.
0: Magával.
8: Előre mentőre, Tűzoltóra.
7: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta. Haragszok magukra. Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve. És nem beszélek magukkal.
1: Na, ez igen, ez volt.
0: Ez történt. Valójában ez történt. Megsértőd, az úgy rákvágtad, de majdnem mondod, hogy sziasztok. Jó, hát jött, ennyi, hát ez ilyen. Na vége akkor ennek a játéknak is?
1: Így van, és jövő héten indul az új.
0: Színvonalasabbnál színvonalasabb játékokat
1: hozunk. Nagyon jó lesz. De látod, még ezt se tudják. Hát most, na, igen. Háromból egy tudta.
0: És egyébként egész héten menős tírnyeremények. Olyanokat adunk között, tehát a játék maga tényleg borzasztóan primőr, de hogy közben meg olyan nyereményeket dobálunk, stílfűnyíró, láncfűrész tegnap, szegélyvágó, lombfű, mik voltak a héten? Hát csak azt megnézzük, nagyon kis pöpec kis ajándékok.
1: Jövő héten pedig már hangolódunk a futballra.
0: Futball, mert hogy világbajnokság.
1: Úgy is van, úgy, hogy nagy képernyős színes televíziókat fogunk osztogatni.
0: Igen, nem csak az örök, hogy azt írta valaki, hogy megkérdezted, hogy mivel fogod boldogát tenni a párodat.
1: Írtak rá? Igen, én is kicsit azt vártam, hogy a csaj begyög valamit.
0: Imádtam, hogy bemondja, hogy hatalmasan állod. Mekkora lett volna, te jó Isten, sírtam volna. Na jó, fölöltöztettek minket focis mezbe.
1: Milyen jól nézünk ki.
0: De durva, ez a Hisense játék lesz jövő héten, wow. Megfarigcsáltak minket azért rendesen ezen a képen, de nagyon jó. Juli, Eszter csajos rózsaszínben, mi pedig ilyen türkizkékben, és figyelj, az van, hogy megint szép vagyok.
1: Miért?
0: Nem tudom.
1: Miért hogy... van az, hogy vagyunk négyen ezen a képen? Engem hagyjunk.
0: Miért okay. Nem tudnak egyszer elrontani? Két... Miért mindig az a szerepem, hogy szép legyen?
1: Két tök jó csajunk van, nézd meg, mind a kettő gyönyörűek, érted? Jó a mez. Mi jut eszébe, hogy ő maga milyen
0: miért kell,
1: szép?
0: Miért kell minden? Miért nem lehetek egyszer rossz képű? De ezt komolyan mondom, nem értem. Laci, mondd meg nekem.
1: Azt mondja, hogy dugó vagy?
0: Össze vagyunk egy kicsit nyomva.
1: Hát, hogy elférjünk egymás mellett. Na,
0: kérdetlen, komolyan.
1: Utoljára azt hiszem 13 évesen voltam ilyen súlyban, mint a képen, de ez
0: de
1: érdekes.
0: Kapusok és mezőnyjátékosok lettünk. Na, majd úgyis mondjuk a részleteket. Jól van. Jövő mindjárt, jó? 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
9: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
6: Volkswagen.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Indul a mindmegette étterem napok! Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Építési termékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Csapadéktól ma sem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Újabb ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem. Ezúttal az építési termékek piacán végeznek ellenőrzéseket a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok középpontjában a termékek jelölései, valamint a gyártó által kiállított magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatok állnak. Szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken és kiskereskedelmi egységekben, valamint gyártóknál és importőröknél is lesznek ellenőrzések. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 8-án reggel 3:47-kor a 6-os úton Hírt közelében, a Hosszúhetényre vezető út kereszteződésénél összeütközött egy Ford Mondeo és egy Renault Clio. A baleset után a két sofőrnek a közútkezelőkéhez hasonló, fényvisszaverő csíkkal ellátott ruházatot viselő személyek nyújtottak segítséget. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, aki segítséget nyújtott a balesetet követően a járművezetőknek, vagy szemtanúja volt az ütközésnek, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon. A katasztrófavédelem közlése szerint a közelmúltban érkezett csapadék miatt sokfelé alakultak ki a szúnyoglárvák számára ideális körülmények. Ráadásul a felmelegedés felgyorsítja fejlődésüket, ezért a napokban folytatódik a védekezés Baranyában is. A biológiai kezelésekre térségünkben a Duna és a Dráva mentén kerül sor, mégpedig a tervek szerint a mai napon. A szakemberek tájékoztatása szerint összesen mintegy 50 hektárnyi területen szórják ki a granulátumot repülőgépről, a hatóanyag kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el. Folytatódnak a felújítási munkák a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén, Komlón. A kivitelezés idejére a terület jelentős részét lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában. A közlekedőket táblák irányítják a helyszínen. Útépítési munkák miatt félpályás útlezárásra, helyenként útszűkületre kell számítani a Sátorhely villány, a Mohács-Pécsvárad és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy részén. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható a térségünkben, az északi, északnyugati szél azonban többfelé élénk lehet. A hőmérséklet napközben 24-25 fok közelében tetőzik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a Demon.
2: Itt a Ganyin túl.
1: Ganyin túl, de az mi volt az a szellem, vagy mi volt itt írja, mert ez nem a Demon volt, igen, az a szellem volt, a Ganyin túl. Itt vagyunk, és ja, hát a nap legjobb pillanatait beszéljük át. Ugye korán reggel hoztam egy jelenséget, amiről én szerintem az ilyen témát mindenki más gondol. Egyre másra tűnnek fel az embertársaikat boldoggá tenni akaró önkéntesek. Most kettőt láttam, egy bohócot a Kacsa-Pongrác felüljárónál, és a harmadik életben a Flórián tér környékén egy csávot, aki kínál egy táblával.
2: Nagy kedvenced lett.
1: Mindenkettő nagy kedvenced lett, és szerettem volna veletek megosztani, ti mit gondoltok az ilyen önkéntesekről, akik kiállnak egy táblával, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy vagy. Hát még kasba nyúltunk. Szóval mindenki máshogy gondolkodik az ilyen típusú...
2: Mi vagyunk, akik a jó oldalon állnak, és ti az utolsó darab atomjaitok is már elrohadt.
1: Nem tudjuk annával kezelni ezt a fajta kispolgári jótékonykodást. Tehát nem tudunk ezzel mit kezdeni, ezt ma megvitattuk. És felhívtunk egy valódi foci szakértőt, Kele Jánost, és megkérdeztük a pénteki vagy szombaton megrendezésre kerülő BR-ről. Nagyon izgi dolgokról beszélgettünk vele.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
2: de
1: hogy...
2: Nagy. Imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
1: Büszke vagyok rád?
2: Igen.
1: Hát apám se volt. Te ne legyél.
2: Akkor ez a bajod.
1: Kispolgári jó embereskedés.
2: Nem, ez egy szívből jövő.
1: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
2: Jobbá teszi a világot.
1: Beengedést engedek, bepillantást engedek, én behalok ezektől.
2: Miért? Mi a bajod vele?
1: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukósisakot, letámasztom a motort.
2: És megmered.
1: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
2: Miért ne írná?
1: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
2: jó,
1: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodást. Jótékonykodást.
2: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudok. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
1: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
2: Igen.
1: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
2: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
1: nem vagyok boldog emiatt.
2: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
1: Nem tudok velük mit kezdeni.
2: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik.
1: Önző hatásvadászatnak tartom.
2: Nem, ez egy jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
1: Nem. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztet, hogy megdicsérje.
2: Igen.
1: Ő akar tőlem elvenni, nem adni akar. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
3: Igen.
1: Igen?
3: Én szeretem.
1: Mit? Hogy büszke vagy.
3: Jó
1: büszke
3: érzést ad nekem.
1: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
3: Ne, igen.
1: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
3: Tök mindegy.
1: Ő se tudja, hogy te ki vagy.
2: De nem kell, hogy tudja.
3: De miért kell tudnom, hogy ki az?
1: Hát ezt nem hiszem el.
3: Nem, magát egy jó érzést ad.
1: Igazából ő elvesz.
3: Nem.
1: Minden autóstól egy pillantást, egy mosolyt, ő neki jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
2: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
3: Dolgozik vele.
1: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
4: Az ilyen szarkavaróktól rohad a világ. Ennyit gondolok róla.
1: Már nem rámondott konkrétan, ez egy szám.
4: Ez csak így.
2: Mi a bajotok a bohóccal, aki
4: anyám nem volt rám büszke.
2: Mindenre.
1: a Bohóca Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
2: Jó, de benned van egy bohóc gyűlölet.
1: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalább, és mindannyian ráfekszünk. És
4: szeretnék mellette ülni, Balázsap az autóba.
1: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
2: Mindig azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorodsz.
1: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni.
2: Minden reggel megcsinál.
1: De ki? De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret.
2: De, ő mindenkit szeret.
1: Ti hülyék vagytok?
2: Nem.
4: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosra. Tegyük hasznosra. Igen, személyszedés.
2: Ő lehet, hogy azt is megcsinálja, hogy fölveszi a szemetet közben.
1: Ugyanaz, mint az ingyen ölelés. Messze bűzlik. Mi alapján dől el? Azt tudom, hogy van valamilyen UEFA testület, akik megnéznek egy csomó mindent, nyilván a stadionon kívül, hogy infrastruktúrálisan mire vagyunk képesek, de hogy mégis milyen kritériumoknak kell megfelelni.
5: Ugye az UEFA-nak van egy úgynevezett végrehajtó bizottsága, ez gyakorlatilag az UEFA-nak a kormányát jelenti, ülnek benne 16-an nagyjából, meg néhány állandó tag, és akkor náluk lehet pályázni arra, hogy valaki bajnokok ligájára döntőt rendezzen, de elég komoly bemeneti kritériumok vannak, tehát legalább úgynevezett negyedik vagy négyes kategóriájú stadionnak kell lenni, ezek ugye a legmodernebb, legjobban felszerelt infrastruktúrával rendelkező stadionok Európában. Ez ugye jelenti, hogy mekkora pálya mérete, hogy milyen a világítás, hogy milyen a biztonsági kamerarendszer, hogy hány bejárat van, milyen a médiának kialakított helyeknek a száma, a felszereltsége, nagysága, a parkolóhelyek, VIP helyeknek a nagysága, meg a minősége, öltözők egyébként és hasonlók. Ez az első, és ugye ezekben a bajnokok ligáját döntőn azért szeretik, hogyha legalább 70 ezer fő befogadására alkalmas a stadion. Nagyon kevés olyan alkalom van, amikor 51 néhány ezer stadionban tartottak BL döntőt, ugye a Puskás Aréna 67 ezres. És ugye ezek megvannak, akkor utána pedig azok alapján döntenek a pályázóvárosok közül, állítólag, vagy a hivatalos álláspont szerint, hogy milyen a régiós infrastruktúra, tehát a reptérkapacitás, a rendelkezésre álló szálláshelyek.
1: Mondjuk ha azt hiszik, hogy milyen a reptérkapacitás, akkor a gyorsforgalmit azért elkerültettük velük. Gondolom, úgy hoztuk be őket, hogy nullás, M3-as Hősök tere András út. Nézzétek, milyen gyönyörű kis.
2: És lezárva végig.
1: Tehát végig jöttek a gyorsforgalmi, mi nem rendeznénk BL döntőt.
5: Én is csak erre tudok gondolni, hogy ez hogy sikerült. Ugye itt Olaszország, vagy hát a milánói San Siro volt a másik pályázó, hivatalosan ezt lehet tudni. Azért az meg nincs annyira jó állapotban az a stadion a Puskás Arénához képest, szóval valamiben mi voltunk erősebbek, valamiben valószínűleg ők voltak erősebbek, de elvileg ezeket is nézik, tehát hogy a kapacitásokat is.
1: Hogy milyen kapacitás van. Ha. Elvileg akkor az UEFA azt kommunikálja, nyilván tudjuk, hogy nem igaz, de hogy ők azt mondják, hogy akkor ez egy teljesen ingyenesen odaítélő dolog, ha ti megfeleltek, akkor nektek ez semmibe nem kerül, mi úgy, ahogy van nektek nagy szeretettel egy fehér tárcán, a kritériumok teljesítése alapján odaadjuk a BL döntőt.
5: Elvileg így van, nyilván a lobbizásnak azért van költsége, és itt most még egészen hivatalos dolgokra gondolok, tehát hogy még különféle tanácsadó cégeket fölkérnek ilyenkor a pályázó városok, hogy készítsék el az anyagot, ugye be kell adni komoly dokumentációt, azért ebben ennek nyilván van költsége, tehát erre költeni kell már magára arra is, hogy a pályázati folyamatban részt vegyen valaki, és akkor
1: feltérképezni, hogy milyen Maseratit és Ferrarit, milyen színűt szeret az UEFA elnöke.
5: Ebben azért komoly melót kell tenni, persze. Akkor erre jön rá minden más, hogy akkor kit hívunk, meg hova vacsorázni, meg hogyan vagyunk jobban velük. Nyilván ez is van, ami különleges szerintem ebben, hogy ez nem olyan, mint az olimpia, hogy az olimpia rendezésből azért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beszáll pénzzel. Az UEFA itt azt mondja, hogy ő ezt a rendezésre, a közvetlen rendezési költségekre, ő nem ad semmit. Ő
2: mindent mi állunk?
5: Hát így van, a különböző szervezetek, tehát nyilván itt van, ami ehhez a bizonyos nemzeti rendezvényügynökséghez tartozik, egyébként vannak közvetlen a városnak felmerülő költségek, tehát arról kevesebbet beszélünk ilyenkor, ugye több metrónak kell járnia, tovább kell járni a metrónak, túlóra pénzt kell fizetni a rendőröknek, ugye, akik megnövelt létszámban lesznek majd jelen nyilván az utcákon, nem csak a stadion környékén, hanem a két szurkolói zóna környékén és a két csapatnak a szurkolói zónája környékén. Szóval csomó ilyen addicionális költség van, amiben az UEFA nem száll be.
1: Na, de közben van egy csomó hozott, hogy azt mondom, hogy 20-30 milliárdos extra bevétel, a turisztika, a szobafoglalások, a fogyasztások, a kiskereskedelem, tehát azért ez egy irdatlan bevétel is ugyanakkor.
5: Abszolút, tehát ezt kell kimatekozni, és nyilván ezzel bízzák meg ezeket a tanácsoló cégeket. Most a GK-nak éppen ma jött ki egy becslése, ami azt mondja, hogy ebben a 10 napos esemény ablakban, amit ők meghatároztak a BL döntőre, ilyen nagyjából 32-50 milliárd forint lehet az a gazdasági hatás teljességében, ami pluszban jelentkezik Budapesten. Kiskereskedelmi bevétel, idegenforgalmi adó bevétel, plusz áfa bevétel, és így tovább.
2: Csak egy, mindenféle indoklás nélkül, ki nyer?
5: Paris Saint-Germain.
2: Ne!
1: 50 ezeren van rajta, ne hogy már! Gyere a PSG, ez az. Jól mondod, János, te vagy a mi emberünk.
2: Jó, hétfőn hívlak, ha mégse.
1: Nagyon köszönöm.
5: Várom.
0: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, gyerekek, elköszönünk, akkor recept naphallgatója, és így kettecskén el vagyunk, Juliskának jobbulást.
2: Jó volt ez. Jó volt, a lányok nagyon. Pihentek legalább a jövő héten, akkor jobban tudnak belevágni. Hétfőn
1: nem vagyok. Na, hétfőn egy napot nem vagyok.
2: Hangosabban mondjad, mert bennünket csesztetnek, hogy Una Balázs.
1: Én vagyok, dolgozom egy napot.
2: Helyes.
1: Fura.
5: Balázsék!
1: Az! Hello! Hello!
5: Sziasztok!
1: Ugye itt a beszóban benne volt, hogy vannak emberek, akik kiállnak táblával, szeretjük, nem, mindenkinek van véleménye, nyilván kicsit direkt sarkosak voltunk, de ugyanaztán felvetettük, ez már nem volt a beszóban, hogy mit írnál ki a táblára, Feri felvetette, ha negatív táblát csinálnál, és ami igazán pronyót kellene kiírni az egy mondatban, tehát a vicces, amit írtál, dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ugye megcsináltuk a pozitív tábla ellenkezőt és a negatív táblát. Ez nagyon vicces volt, persze, mert csóró vagy.
5: Igen, és ezt vezetés közben írtam, mert mentem dolgozni.
1: Mert te is mentél dolgozni. Jó van, hol hallgatsz minket?
5: Én szegedi vagyok.
1: Szeged,
5: igen.
1: Jól van. Mit mondasz a hétvégi meccsre?
5: Milyen meccsre?
2: Na, jó. De jó vagy! Egy ország forrong ezen, érted?
5: Nem motorozok, én nem nézek focit.
2: Nagyon helyes.
1: Jól van. Ciao, küldjük az eddicsolgot, köszi.
5: Köszi, sziasztok, ciao.
1: Hello.
2: Na, akkor a PSG Arzenált tartjuk 50-50 ezerrel, és mindenki leírja a saját típjét. Az még 10 ezer fejenként csak szólok, jó?
1: Jó, benne tartom, ha valaki eltalálja.
2: Meg, ha egy, aki eltalált, az összes többi ad neki egy tízest, jó?
1: És mi 50 játékpénzt, Arzenálin PSG.
2: Így van, az gólszántól független.
1: Nem ott lenni a BL döntőn, még hétfőn lecumizni egy 50-essel, gyönyörű lesz, szép lesz. Az kerek indul a hét. Na jó van.
2: Szevasztok.
1: Puszi mindenkinek, jövünk hétfőn, sziasztok. Ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
8: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
1: Na, boomerek.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
13: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
14: Ez itt Texas, drágám.
13: Új föld.
15: Jó lesz itt élni, nem igaz?
14: Majd teszünk róla.
13: Új ellenfelek.
15: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
13: Új szabályok.
16: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
14: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
15: A béke még odébb van.
13: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
17: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
18: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
19: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdőára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
20: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
21: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, pénteken is! Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok, szuper hétvégét kívánok Balázséknak, mi pedig még végig dolgozzuk ezt a napot, ugye Rádió 1-esek? Egyben gyorsan ajánlanám én is a szombatunkat, a World is Mine Radio Show-ban ugyanis holnap este a Guest Mix-ben az a DJ zenél majd, aki ez a dal. Szombat este a Rádió 1-en Martin Garrix!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Nyár! Jó idő, BL döntő, hát jó kis hétvégénk lesz. Ma egyébként 25-27 fok körül alakul a csúcs, holnap-holnap után pedig megközelíthetjük a 30-at.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
3: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopter-szimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnai negyed.hu.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
6: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Palóc gulyás friss kaporral és grillezett harcsafilé kapormártással, pirított csúszatésztával vagy túrógombóc édes morzsában epres tejföllel, esetleg rakott krumpli sok tejföllel. A Teleki Bisztróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Legényfogó leves és rántott harcsafilé mandulás bundában mentás zöldséges tabuléval vagy császár morzsa eperlekvárral. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Palóc gulyás korlátlan fogyasztással és A. mákos guba vaníliasodóval, B. marha pörkölt galuskával, savanyúsággal, vagy C. békönnel, újhagymával töltött rántott csirkemell, rizssel, savanyúval. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Legényfogó leves és töltött dagadó hagymás tört burgonyával, vagy túrógombóc vaníliás tejföllel, esetleg rántott sertéskaraj hasáb burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskés Réti út 73-as szám alatt. A menü ajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Vőlegény leves és krumplis tészta kovászos uborkával, vagy áfonyás töltött zsemle, esetleg csülök pörkölt körettel. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió Egyen. Csak igazi mai slágermeccs. A jó dolgokra várni kell. Ez egyébként az ausztrál DJ csapat a Shows mottója, akik annyira megváratták a rajongóikat, hogy 10 évvel az első daluk megjelenése után hozták csak ki az első albumukat 2025-ben.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nézem, hogy ki mit ír. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Erzsi dobta. Szia, Atis, vidám napot kívánok minden hallgatónak. Péntek van, május vége. Nálam ilyenkor már egy sima munkanapnak is nyaralás feelingje van. Abszolút értelek, drága Erzsi. Úgyhogy ennek fényében válogatok majd egyébként a zenék között a következő órára is. És Cyril Camera remixével kezdek majd. I don't need a camera to capture
1: this moment. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság július 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Újítsd meg otthonodat a Just nagyszerű ajánlataival. Vútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Just áruházban, vagy online a just.hu-n. Just.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
13: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
14: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
15: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
16: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugima Mavarázs iskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság, Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10.30-tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Ralli családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Page Festival AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kapható.
8: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
17: Ha több fronton kell helytállnod,
18: le kell adni a prezentációt.
17: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
19: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: A Richter Florian Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
1: Reklámot hallottál.
8: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió
8: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

A rádió egyen, csak igazi sláger megy. Györke Attila vagyok, aki nemrég megígérte, hogy jó zenék lesznek végig ebben az órában. Hát tessék, itt van Taylor Swift újdonsága, Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkor a titkolózás ment. Néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió font lett végül. Taylor Swift, Opel Light, rádió egyes újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az előbb ugye meséltem, hogy Londonban titkolózni kellett a Taylor Swift videoklip forgatásakor, Andi írt a Szolnokról, ott is. Előttem titkolni sem kellene Taylor Swiftet. Annó elsétált mellettem Fluor Tomi a Balaton Soundon, és csak otthon esett le, hogy ki volt az. Ráadásul meg is álltam mellette vagy két percig, olyan vagyok, mint egy NPC. Na de Martin Garrixet felismernéd-e, drága Andi? Ez a kérdés. A mi Gévai Julink

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter,

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikén, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfűr pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
11: Kikelet.
10: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
11: Kikelet.
10: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
11: Kikelet.
10: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
12: Uraim, figyelem! Esküvő, ballagás, üzleti megjelenés vagy stílusos hétköznapok? A Deján öltönyeinél prémium elegancia vár minden szabásban, színben és méretben. Várunk az Árkáddal szemben, vagy a dejan.hu-n. Deján, a személyre szabott elegancia.
13: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió Egyen. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
14: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Palucgulyás friss kaporral és grillezett harcsafilé kapormártással, pirított csúszatésztával vagy túrógombóc édes morzsában epres tejföllel, esetleg rakott krumpli sok tejföllel. A Teleki Bisztróban, Pécsön a Tudás Központban a napi menü 2990 forintért. Legényfogó leves és rántott harcsafilé mandulás bundában mentás zöldséges tabuléval vagy császár morzsa eperlekvárral. A Sleevem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.pécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Palóc gulyás korlátlan fogyasztással és A. mákos guba vaníliasodóval, B. marha pörkölt galuskával, savanyúsággal, vagy C. békönnel, újhagymával töltött rántott csirkemell, rizssel, savanyúval. a Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért.
11: Legényfogó leves és töltött dagadó hagymás tört burgonyával, vagy túrógombóc vaníliás tejföllel, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral.
14: További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán.
11: A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskésréti út 73-as szám alatt. A menüajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Vőlegényleves és krumplis tészta kovászos uborkával, vagy áfonyás töltött zsemle, esetleg csülökpörkölt körettel. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottál.
15: A Rádió 1 az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
13: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
16: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
17: Hány óra?
18: Hajnal 2.
17: Megint nem alszol?
18: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
17: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
15: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Alszol.
15: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottál.
9: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: 1. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. május 29-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács a Rádió 1-en.
2: Hírtér Mohács a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Miután áprilisban a Tisza színeiben országgyűlési képviselőnek választották Rózsahegyi Áront, a mohácsi 4-es választókerület önkormányzati képviselőjét, utóbbi megbízatásáról lemondott. A helyi választási bizottság augusztus 16-ára tűzte ki az időközi választást az egyik legnagyobb mohácsi választókerületben, számolt be a hírről a Mohácsi Újság. Magyarországon 2014 óta nem lehet valaki egyszerre országgyűlési és önkormányzati képviselő, ezért egyik megbízatásukról az érintetteknek le kell mondaniuk. Rózsahegyi Áron is megtette ezt, miután áprilisban mandátumot szerzett. A választási törvény szerint ettől számított 120 napon belül időközi választást kell kiírni. Ez meg is történt, a helyi választási bizottság augusztus 16-át jelölte ki a voksolás napjának. A 4-es számú mohácsi választókerület, ami a volt felszabadulás lakótelepet és környékét jelenti, az egyik legnépesebb Mohácson. Három szavazókörben mintegy 2500-an voksolhatnak majd, a választás napján reggel 6 és este 7 óra között. A megmérettetésen indulni kívánók június 27-től július 13-áig gyűjthetik az ajánlásokat, ezt követően dől majd el, hogy kik szerepelnek majd a szavazólapon. Közel 300 ezeren hagyták az utolsó két napra a személyi jövedelemadó bevallásukat, és a május 20-ai határidőig 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel csütörtökön. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített bevallási tervezetet az idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett az adóhatósághoz, de 170 ezer adózó az elektronikusan kitöltött bevallását kinyomtatva papíralapon is benyújtotta. A hagyományos nyomdai csomagot 14 ezeren adták postára, vagy vitték be személyesen a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV ESZJA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett, több mint 5,2 millió belépéssel. A személyi jövedelemadó tervezetet több mint 2,6 millióan tekintették meg, és több mint 1 millió 150 ezernél többen voltak azok, akik változtatás nélkül el is fogadták azt. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról. Az utolsó napon pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami a NAV adatai szerint napi csúcsnak számít. A Dériné program keretében Bújba látogat az ifjú J. Színész Lajos Históriája című előadás, osztotta meg a hírt a Pécsi Nemzeti Színház. Azt írják, a nem mindennapi előadást a pécsi közönségen túl, így Baranya más városaiban is bemutathatják, és új nézőkkel ismertethetik meg. Az ifjú J. Színész Lajos Históriája körülbelül 10 képben egy monodráma, amely egy színész életének fontos állomásait mutatja be, a szerep megszerzésétől egészen a bemutató estéjéig. A produkció betekintést enged a próba folyamat kihívásaiba, egy művész belső vívódásaiba, félelmeibe és az alkotói lét örömeibe. A produkció egyszerre őszinte, humorral átszőtt és felemelő történet a színház világáról, amely különleges közelségből mutatja meg a színészi hivatás szépségeit és nehézségeit. Az előadó Kállai Gergely, a darabot Amantimea és Kállai Gergely írták. Bújban az Erzsébet Vigadóban június 1-én hétfőn délután 6 órától lesz látható a produkció. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa idén is kiemelt feladatként kezeli, hogy ösztönözze a katasztrófa megelőzési, kezelési, elhárítási rendszerhez kapcsolódó tudományos kutatásokat, azok eredményeinek rendszerezését, valamint a gyakorlati alkalmazás lehetőségeinek feltárását és támogatását. 2025 és 26 is a magyar tudomány éve. Erre való tekintettel a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács idén is meghirdette interdisziplináris tudományos pályázatát, amelyre a katasztrófavédelem gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkozó tudományos igényű pályamunkákat vár. A pályázat célja, hogy ösztönözze mindazokat a szakembereket és érdeklődőket, akik a megadott témakörökben tanulmány, értekezés vagy más tudományos pályamű elkészítésére vállalkoznak. A kiírásban külön hangsúlyozzák a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazhatóságát, az innovatív megoldások fontosságát, valamint az új szakmai és tudományos eredmények megfogalmazására bátorít. A tanács számos témakörben várja a pályaműveket, ezek között van például a klímaváltozás hatásai környezetünkre és a tűzoltói beavatkozásokra, a drónok alkalmazási lehetőségeinek továbbfejlesztése, a mesterséges intelligencia alapú integrált döntéstámogatási rendszer alkalmazhatósága, vagy innovatív megoldások az erdőtűzvédelemben. A pályázaton természetes személyek vehetnek részt, egyénileg, illetve kollektív munkával is lehet pályázni. A benyújtott pályaműveknek korábban nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmányoknak vagy értekezéseknek kell lenniük. A pályaművek elbírálása során kiemelt szempont lesz a témakörhöz való kapcsolódás, a gyakorlati alkalmazhatóság, a szakirodalmi és jogszabályi háttér ismerete, valamint az innovatív szakmai javaslatok megfogalmazása. A pályaműveknek tartalmilag és formailag is rendszerezetteknek, logikus felépítésűnek kell lenniük, valamint a végén összefoglalót és innovációs javaslatokat is tartalmazniuk kell. A pályázatokat szeptember 30-áig kell postára adni a tanács részére. A beérkezett műveket szakmai bírálóbizottság értékeli majd, a legjobb pályaművek szerzői pedig pénzjutalomban részesülnek. A pályázati felhívás további részletei elérhetőek a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Baranya, kellemes péntek délután mindenkinek, tele leszünk még újdonságokkal, de hát Szemfelt Rosalind slágerét is meghallgattuk, sőt Ray Dalton dala sem maradhatott ki. A folytatásban pedig két a szerzeménye, egy holland lemez lovas jön, aki 2007-ben adta ki első lemezét. Sikeres volt már akkor is, pláne hazájában, viszont most a TikTokon nagyot megy az egyik mém, aminek alapja lett a Turn the Lights Off. Na ezzel dobjuk fel a péntek délután. Még egyszer szép napot, Molnár Kristófot hallod a 93,8-on Mohácson.

0: Zárom a Daily Mix-i zenei listát. Így a programajánlatokkal folytatjuk, aztán Kábrács slágere szól mindjárt. Be Mine, itt a Rádió 1-en perceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Brown Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopterszimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnai negyed.hu.
4: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
5: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
6: Kikelet.
5: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
6: Kikelet.
5: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
6: Kikelet.
5: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. És biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10:30 ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kapható.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8
1: Rádió 1.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláker megye, rengeteg programból válogathatunk a környéken. Ma tartják például a 8. pécsi kórus jamet, a Kodály központban láthatjuk majd a tehetségeket. Aztán a Káptalan kertben folytatódik a program sorozat. Még tavaly szeptemberben indult a Pécsi Dalnapja címmel egy új koncertshow, ahol helyi zenekarok más legendás pécsi együttesek számait játsszák el saját stílusukban. A rendezvény tényleg már az első alkalommal hatalmas sikert aratott, így nem volt kérdés, hogy lesz folytatás. Most május 30-án szombaton ismét a pécsi zenekaroktól lesz hangos majd a Káptalan kert. Szombaton pedig a Kispál és a Borz foglalja a színpadot. Lesz miből válogatni, addig viszont biztos lágereket ránk hozzuk a következőt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A gyerekeké lesz a főszerep most hétvégén, számos program várja őket, természetesen a tűzoltó laktanyák is kitárják kapuikat, és most május utolsó vasárnapján, május 31-én a legtöbb helyen megismerhetik a tűzoltó laktanyák életét. Körbesétálhatnak a laktanyán, beülhetnek a tűzoltó járgányokba, felpróbálhatják a sisakot, mi kell még. Mondjuk lehet, hogy valaki inkább állatokat etetne, erre is lesz lehetőség, a legtöbb állatkert is várja a gyerkőcöket. Itt tesz például a megye székhelyen a Pécsi Állatkert, ott már 10 órától látvány etetésekkel fogják elkápráztatni a közönséget, természetesen számos érdekes előadás kísérete mellett. De hát nem minden nap találkozhatunk vízilóval, oroszlánnal, bölénnyel, fókával, páviánnal, tevével. Jó kis program lesz. Ahogy a Zsolnai Kulturális Negyed is tele lesz, vasárnap várják a fiatalokat 10 és délután 6 óra között. Pécs legnagyobb játszóterévé változik majd a Zsolnai Negyed. Játék, előadások, űrutazás, élőzene, kézművesek, kreatívkodás. Szuper hétvégénk lesz, viszont lehet, hogy az esőkabátra szükség lesz. 28-29 fokot mérhetünk majd, nem fogunk fázni, bár a futózáporok picit lehűtik a levegőt, sajnos jövő hét közepéig elkísérnek az esőfelhők, és számíthatunk csapadékra, tényleg az esernyő esőkabát legyen a közelben. A kedvenc slágereket viszont mi hozzuk. Itt a következő, holnap dél és kettő között pedig a baranyai témákkal jelentkezünk ismét. Addig is gyönyörű, kellemes péntek délutánt. Molnár Kristófot hallottad, itt a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Buborék Boborul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugimama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. És biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10:30 tól, ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Ralli családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kapható.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
3: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
4: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valériának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
6: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Együtt dolgozunk még egy picit, aztán belevetjük magunkat a hétvégébe. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Jaj, de jó kis napok jönnek, nyár, szuper jó idő, foci meccs, igazi mai slágerek, hát mi kell még? Persze lesznek felhősebb területek az országban, azt olvastam, holnap inkább keleten, észak-keleten, vasárnap meg a Dunántúlon, de nem mondható, hogy rossz idő lenne szombaton vasárnap. 30 fok környékén lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Na most felpörgünk, itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Az a DJ segít nekünk ebben, Martin Garrix, aki szombat este a World Is My Radio Show-ban, a Guest Mix-ben zenél majd a Rádió Egyes DJ-k után. Hölgyeim és uraim, most is, mert hogy ez a dal az övé, Butterflies, és szombat este is, Martin Garrix.

0: Egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan jön Accent, akinek nagyon köszönjük, hogy Európa klubjai után nekünk is előadta ezt a dalt személyesen élőben, ráadásul Tóth Abigail segítségével a születésnapunkon. Mindjárt jön ez a dal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedésében. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
12: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kg áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
9: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

láttam, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Kérje, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítmény, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
9: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kacinthatnak a látogatók május 30-án. És biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A Richter Florian Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap ingyenes gyereknapi programokkal várnak mindenki 10:30 ezt követően pedig a délután 3 órai előadást a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. További infók www.rfc.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal. Hogy függ össze a mesterséges intelligencia és a környezetvédelem? Mi az a zöld televíziózás? Csak két kérdés abból a rengeteg témából, amiről Orbán Ernő mesél a Pont Pécs Fesztivál AI szekciójában június 11 és 14-e között. Jegyek a jegymesteren, a Kodály Központ és a Zsolnai negyed jegyirodáiban kapható.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: ez a Rádió 1.
1: Ez Györka Attila! Magához! Itt vagyok a barátomnál. Nagyon szeretjük magát. És Rádió 1-et hallgatunk.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy péntek délután is! Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nem tudom, kinek mi a terve a hétvégére. Foci meccs nézés bizonyára sokaknál esélyes. Túrázás vagy pecázás, bármit is csináljon az ember, a Rádió 1 legyen a társa. Ponyhorgászat, ez is egy jó tipp lehet, bár mondjuk Bibi Rexhez valószínűleg kihagyja majd, nem nagyon szereti a halételeket, inkább az albán, az olasz ételeket részesíti előnyben, és imádja a csípős kajákat is. Mi pedig imádjuk, ahogy ő énekel, Bibi Rex a következik, és a Faithless New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1-en. De most emlékezzünk egy picit a vasárnapra. Itt jön az egyik sztárunk, Sam Felt.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my song, now on Radio 1.

0: Rádió 1, csak igaz mai slágermeccs. A következő zenei órában is még én leszek a házigazda, aztán érkezik majd Király Tamás a Live Mix-el és a délután DJ-jével Regán Lilivel. Az újabb órát Ray Daltonnal indítom. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's alone. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
7: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
6: Ébredjen!
7: Doktor úr, ez mit jelent?
6: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
7: Honnan tudja?
6: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
8: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áruházban, vagy online a JUSZT.hu-n. JUSZT. Scandinavian
9: Sleeping and Living. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfürt pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
11: Ez itt Texas, drágám.
10: Új föld.
12: Jó lesz itt élni, nem igaz?
11: Majd teszünk róla.
10: Új ellenfelek.
12: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
10: Új szabályok.
13: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
11: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
12: A béke még odébb van.
10: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
14: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
15: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
17: Svájci precizitás minden egyes csészében.
18: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
17: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
18: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
17: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
19: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
20: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
21: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Vizio multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveg lencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
22: A Richter Florian Cirkusz két hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10:30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
23: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
24: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most
1: Rádió
25: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közlekedési info közöttük, hát nem kell autóba ülni, kb. Mindenki tudja, tele van a főváros lezárásokkal a BL döntő miatt, főleg a Városliget Hősök tere Andrássy út környéke a mai nap folyamán, a Kóskároly sétány, a Hősök tere körbe, de az Állatkerti körút is, nagyon sok felé vannak megállási tilalmak. Aki ma holnap autózna a városban, ha tudja, kerülj el a 6., a 14. kerületeket, főleg az Andrássy út, a Dózsa-György út, a Városliget, a Hősök tere, a Puskás aréna környékét. Ezekben a napokban tömegközlekedve sokkal egyszerűbb lesz, ez érdemes használni a Budapest Go-t a valós idejű terelésekhez, a járatinformációkhoz, autóban pedig kötelező elem az okos navigáció. Van belőlük bőven, lehet válogatni Google, Apple, Waze, ahogy mindenki mondja. SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111, jöhetnek a közlekedési hírek. Autós barátaimat pedig én próbálom felettetni a jobbnál jobb zenékkel. Ez egy nagy Rádió 1-es klasszikus, a Memories.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adom magam.

0: a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix, bő fél óra múlva. Király Tamás érkezik majd, Juhász Geri szabad napján, a délután DJ-je pedig Regál Lili lesz. Én pedig ilyen zenékkel térek vissza, mint a nyár slágere a Sugar Daddy hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersok kártyával csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
12: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
13: JACOO JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben jco.hu.
1: Reklámot hallottak.
14: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc közlekedési infók. Bécsi üzente, hogy belassul az M3-as Vásárosnamény felé vezetve Gyöngyösnél. Kincsem is ugyanezt tapasztalta az M7-esen, a főváros felé lassú Kápolnásnyéknél. Torlódik az M0-as, az M5-ös felé autózva Pécelnél, ezt névtelenül írta valaki. És hát a holnapi BL döntő miatt a hétvégén folyamatosan korlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, a Hősök tere környékén, Olofpám sétány, Állatkerti körút, Kóskároly sétány, a Dózsa-György út Városliget felőli oldala, az Andrássy út mindkét szervizútja le lesz zárva, a Bajza utca és a Dózsa-György út között. És akik holnap repülni szándékoznak, ismerünk ilyen embert, kollégát, szegények, hát szerintem ők a tömegközlekedést válasszák, a reptér felé holnap reggel 8 órától lezárják a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat is, az Üllői út és a Sajó utca magassága között. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, jó utat a Rádió 1-jel!

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost it.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 grammos Previtál 24 pak macska eledel szupersopkácsával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: A legszebb családi élmények egy közös utazással kezdődnek. Most pedig a Citroën családi hónap ajánlatai még többet adnak hozzá. Modern családi modellek akár 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, garantált ajándékkal és egy családi wellness hétvége sorsolás esélyével várják. Látogasson el nyílt napjainkra június 1-e és 5-e között, hiszen a Citroën valóban az egész családról gondoskodik. FX Autóház, Pécs, Siklósi út 70.
17: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
18: A Richter Florian Cirkusz 2 hétig Pécsen mutatja be az Új Generáció című vadonatúj műsorát a Kincses úti Tesco mellett. Vasárnap 10 óra 30-tól ingyenes gyereknapi programokkal várunk mindenkit, a délután 3 órai előadást pedig a 12 éven aluliak ingyen tekinthetik meg. www.rfc.hu.
19: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
20: A Városi Gyereknapon a Zsolnai negyedben találkozhatsz Braun-Doki DeLorean időgépével. Kipróbálhatod a NASA által használt helikopter-szimulátort, és robotokkal, droidokkal utazhatsz a jövő világába. Légvárak, gokártok, mászófal, és meg annyi élmény vár ingyenesen május 31-én a Városi Gyereknapon. Zsolnai negyed.hu.
21: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
22: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
23: Kikelet.
22: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
23: Kikelet.
22: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
23: Kikelet.
22: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
24: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sról József út 3.
25: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
26: Gergő Szabin van, de csak a mai napon hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, mellettem viszont a csodaszép Regál Lili, óriási tap, szia!
27: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót!
26: És így indítjuk igazából a tavasz utolsó hétköznapi live mixét, jövő héten már nyár, nagyon durva!
27: Á, de jó, én ennek annyira örülök!
26: És egy nagyon vagány nyári szezon előtt állunk, majd még erről is mesélünk, és arról is, hogy ebben a live mixben lesz egy extra meglepetésünk.
27: Pontosan, illetve egy nagy bejelentés hát, is.
26: Igen, talán így jobb.
27: És akkor a következő megszólalásban is ezt el fogjuk mondani nektek, most pedig indítsuk is a mai adást, elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
1: At the turntables now. Regálili!

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Regán Lili,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerintem nagyon jó vibe-ot hozunk így a péntek délutánba. Élőben vagyunk természetesen a TikTokon, a Rádió 1.hu-n, a Rádió 1 YouTube csatornáján. Mindenhol lehet minket követni, meg persze Lili külön TikTokján. Nagyon szép számmal egyébként, és hát ahogy ígértük, van most egy nagy bejelentésünk, és hát fülig ér a szája műnek.
1: Igen, elképesztően boldog vagyok, ugyanis ez egy meghatározó nap számomra. Egy órával ezelőtt megjelent YouTube-on a legújabb saját dalom, a Heal Me videóklippel együtt, és ebben a videóklipben egy olyan arcomat láthatjátok, amit korábban soha sehol sem mutattam meg, illetve ez a dal azért nagyon különleges számomra, mert teljesen más, mint az előző dalaim. Nem is terveztem ezt megosztani, ezt tulajdonképpen magamnak írtam, mint egy ilyen terápiás dalírás, és szerettem volna végül megosztani azért, mert biztos sokan átéltük már azt, hogy milyen érzés mélyen lenni, összetörni, amikor nem tudjuk, hogy hogyan tovább, és ezzel a dallal szeretnék segíteni és erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek. Ezek a sorok vannak benne a Heal Me-ben, és erről szól ez a dal.
0: És nagyon fontos elmondani azt is, hogy a szöveget is te írtad, a dalt is te írtad, de nem te énekled, ugye?
1: Igen.
0: Ezt sokan kérdezik, de nem, ezt nem te énekled.
1: Igen. Én írtam a dallamot, a dalszöveget, és tényleg szívem, lelkem benne van, úgyhogy megjelent, YouTube-on csekkoljátok a videóklipet, egyébként Spotify-on is fent van már.
0: És azt egyébként láttuk, hogy milyen jó fogadja a közönség, mert a születésnapi fesztiválon is játszottad, nagyon nagyot ment, de most már klippel együtt is. Hát akkor nézzük, menjünk tovább ezzel a dallal, mit szólsz?
1: Így van, akkor érkezik tehát a legújabb saját dalom, ez a Heal Me itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem különösebben lehetne azt mondani, hogy Lili lusta a dalkészítésben. Ez a dal, ami most pörgött is, hát alig fél éves, november vége, december eleje, december 2 talán.
1: Igen, még egészen friss, de furcsa érzés kimondani, hogy nem ez a legújabb saját dalom, ez már az előző.
0: Ugye? Repül az idő. Sziasztok, szia Lili, hűha, brutális a Hilmi klipje, rongyosra hallgatom, mióta megjelent 4-től 5-ig az ment. Gratulálok, öröm volt a kitelepülésen Szombathelyen talizni, nagyon jó volt látni, Anita küldte.
1: Nagyon szépen köszönöm, és külön örülök, hogy tetszik a videoklip, mert szerettem volna a dalnak a hangulatát átadni benne, és ahogy említettem, egy teljesen más arcom látható benne, ami korábban sehol sem volt látható.
0: Csekkoljátok! Sziasztok, Lili és Tamás, nagyon szeretnék gratulálni Lilinek a Hilmi című számhoz, nagyon jó lett, végre túl vagyunk a ballagáson, nagyon vártam, hogy jöjjön ez a dal, és ez a live mix, ez Dominiktól jött, igen, ballagások is elindultak ma, azt hiszem az Ovis ballagások vannak, talán. Szép napot, én Juhász Zsuzsa vagyok, ez fontos neked, ma van az unokaöcsém, Gyenes Csabika születésnapja, Lili a kedvence, szeretném, által is boldog születésnapot kívánnánk, szóval Lili, akkor Csabinak.
1: Nagyon boldog szülinapot kívánok Csabinak, remélem hallja és hallgat minket, és hát innen is küldök egy puszit így a kamerába.
0: Én meg egy tapsot. A következő igazi mai sláger pedig megint egy hatalmas kedvenc a mixben.
1: Így van, viszont egy teljesen új remixben hoztam el nektek, ezt a napokban, hetekben találtam, egy-kétszer már játszottam, de szerintem a legtöbben így még nem hallottátok, érkezik a Trumpeta itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az elmúlt egy órában a lemezjátszók mögött Regán Lili, aki szerintem megérdemli a tapsot ezért a mixért, meg hát a hír miért is, ami ugye már kint van klippel együtt, ezt már mondtuk többször, de fontos.
1: Igen, köszönöm szépen, csekkoljátok YouTube-on a Hear Me-t, a videoklippet, osszátok meg, és nagyon köszönöm, hogyha pörgetitek és szeretitek.
0: Sziasztok, a gyerekek nevében is köszönjük a mai segesdi fellépésed, nagyon nagy élményt okoztál nekik. Már ma volt fellépés, még alig van 3-4-6.
1: Igen, képzeld, én ma 7-kor keltem, úgyhogy nagyon aktív napom van. Tudom, ez átlagosnak tűnik, de nekem nem. Tehát én nekem reggel 7-kor lefeküdni sokkal könnyebb, mint felkelni.
0: Na és merre megy még a hétvége? Merre visz az út? Hol leszel?
1: Holnap is lesz 2 fellépésem. Minden bulit megtaláltok a social media felületeimen. Nagyon erős lesz a nyár, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a bulikban.
0: És ne felejtsük el, már csak 2 nap is itt a nyár. Hey!
1: Nagyon örülök. Juhu!
0: És a fesztivál szezon. És már csak 10 perc, és itt az élő kívánság műsor, amit ezzel indítok. A Wonderful Life kezd, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0623. Hogy van? 111-111. Valahogy néha az nem jut az ember eszébe. Na mindegy, ide lehet küldeni a kéréseket, neked pedig nagyon köszönjük az elmúlt egy órát, Lili, szuper volt.
1: Én is köszönöm, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
11: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
16: Van. Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
17: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
16: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
18: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
19: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
20: Újra Buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között Buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
21: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
22: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
23: Visszatért a Best for You a KFC-be! 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
24: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
25: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

0: jó kis lendületes kezdés. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket innentől a hallgatók kérik 0620 311 111. Ez az élő kívánság műsor, az első telefonáló pedig már itt is van. Hello, mit teltek érted?
1: Szeretnék egy zenét kérni kislányomnak, aki ma 7 éves, és ma van ballagása is az óviban.
0: Ó, hát egy nagy tapsot hat indítsunk neki. Gratulálunk!
1: Köszönjük szépen!
0: És persze sok boldogságot, meg aztán jó sulit hétvégére, meg jó gyereknapot, hát rengeteg minden van. És az igazi mai sláger is neki indul. Sam Felt, Rosaline, Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Köszönjük szépen, kedvességedet! Szia, szia!
0: Hello!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert friss közlekedési info, kigyulladt a belső elválasztósáv az M5-ös autópályán, azt a az M0-ás autó csomópontjához közel a 24-es kilométernél mindkét irányban lassul a forgalom és csökken a látótávolság. Mindenki vigyázzon, és ugye rengeteg a lezárás a fővárosban a BL döntő miatt. Lezárták ugye a Kóskáros sétányt, a Hősök terét körbe, az Állatkerti körutat, a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is van lezárás, és az András úton is. Vezesse mindenki óvatosan. A közlekedési infók után pedig pörögnek az üzenetek. Szia Tamás, én Bibi Rexától a New Religion szeretném küldeni szerelmemnek, Hegyesi Evelinnek. Köszönöm, hogy van nekem, és üzenem, hogy imádom. Pistitől jött, cuki üzenet. A vonalban pedig Zoli, de kinek küldöd ezt a nagy kedvencet?
2: A feljönnek.
1: És azt üzened mellé, hogy?
2: Hogy nagyon szeretem.
1: Köszi, hogy csörögtél. Az igazi mai sláger a Faithless dal teljesen újra gondolt változat a Bibi Rexától a New Religion. Ezt indítom már is itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a vonalban Szabina, hello, mivel folytassuk, mit kérsz?
1: Szeretném kérni az Accentet, és küldeném Jessica-nak.
0: Mi a terve hétvégére?
1: Most indulunk bulizni.
0: Az de rendben van. Jó bulit! Köszi, hogy csörögtél!
1: Köszönöm, szia!
0: Accent, Sarah Michelle Miller, Don't Leave pár perc, és ezzel folytatom az élő kívánság műsorban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
2: Reklámot hallottak.
11: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Team moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egyfelől jövő héten már nyár, és erre tökéletesen készít fel bennünket az időjárás. Jól fordulunk rá, 29-30 fokkal és napsütéssel ezen a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: A vonalban pedig Karcsi várakozik türelmesen. Szia, érted, mit tehetünk?
2: Zenét szeretnék kérni.
0: Eddig jók vagyunk. Mondd, hogy kiszóljon, kit szeretnél. Az egy nagyon jó választás. A legújabb a Galantis szakközös Stay Longer. Ezt indítom már is, köszönöm, hogy csörögtél. Szia!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsor második koráját mindjárt indítom Loitól a Get Lucky-val, és ezzel az üzenettel. Sziasztok! Ez nagyon fontos lenne nekem, a páromnak szeretnék üzenni, Szabó Tamásnak, hogy nagyon szeretem. Kitartok, mi egymásnak lettünk teremtve, ezt tudom, és semmi nem állhat közénk. Most is hallgat titeket, mint minden nap. Séf dolgozik. Jó munkát kívánok, és kitartás neki Loitól a Get Lucky-val. Lillától jött. Hát, egyfelől drukkolunk nektek, másfelől pedig, na rá, hogy mindjárt jön ez az igazi mai sláger is. Nagy kedvenc Loi és a Get Lucky, ami a következő zenei órát, a kívánság műsor második óráját indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja, Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max szentis.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a lendület, marad az igazi mai slágerek, maradnak a friss közlekedési infók, pedig jönnek. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az N0-ás között komoly torlódás, vezesse mindenki óvatosan. És nagyon sok a lezárás a fővárosban a BL döntő miatt. Mondok egy olyat, ami holnap indul 8-tól 17 óráig. A repülőtérre vezető úton az Üllői út és a Sajó utca magassága között is lesz lezárás, kivéve a tömegközlekedés részére. Erre is készüljünk. Vezessünk óvatosan. A közlekedési infók után pedig nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok, téged hogy hívnak?
1: Gyuri vagyok, szeretnék kérni egy jó kis számot a feleségemnek, aki éppen most viszek hozzá a pécsi hidegsebészeti klinikáról.
0: Ú, de jól van?
1: Ütő mellettem is, hála Isten, jól van, igen, elengedték, és éppen utazunk hazafele.
0: Ez a lényeg. Jó egészséget, meg hát most már akkor jó hétvégét is nektek. Milyen szám szóljon neki?
1: Taylor Swift egyik számát szeretném kérni neki.
0: Hát akkor legyen mindjárt a legújabb. Taylor Swift és az Opelite, hatalmas kedvenc is. Nektek szól, köszi, hogy csörögtél. Minden jót!
1: Köszönöm, köszönjük viszont nektek is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem tudom ki hol nézi a BL döntőt, de hogy jó időben fogja nézni, azt tuti. 29 fok napközben, de még este se csökkent 11 fok alá. A döntő 6-kor kezdődik, szóval akkor pont tökéletes idő lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Most viszont pörök tovább az élő kívánság műsor. Nézzük, hogy kivel. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Szia, Miki vagyok, és a főnökömnek szeretnék küldeni egy jó zenét, mert ugye most úton vannak, és mindig szokták hallgatni a Rádió 1-et. Külhátyúnak küldeném, és szeretném kívánni neki. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
0: Sok boldogságot kívánunk mi is. Mi pörögjön a születésnaposnak?
2: A Bambolé szeretném neki küldeni.
0: Az egy remek választás. Alex Kenji újdonsága, a Bambolé már indul is neki itt a Rádió 1 élő kívánság műsorában. Szia!
2: Hello!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsorból még egy laza fél óra van, használjuk ki 06 23 111 111. Sziasztok, a születésnapomra szeretnék kérni egy igazi mai slágert Cashmere-től, a Wild Ride-ot, köszönöm előre is. Norbitól jött, nagyon sok boldogságot, taps! Most nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, hajó, és tüttökre ránk, és a Cashmere-től kérnék egy számot.
0: Oké, mit csinálsz? Hogy telik a péntek délután?
1: Nagyon köszönöm szépen, jó. Kicsit dolgozgattam, meg kirándulgattam egy kicsit.
0: Tervek hétvégére?
1: Hát, lazulás.
0: Jó, pihenést, az is kell. Cashmere és a Wild Ride pedig már is érkezik neked itt a rádió egyen. Köszönöm, hogy hívtál. Szia! Hello.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, én a férjecskémnek, Bandikámnak szeretnék kérni egy igazi mai slágert, szegény még dolgozik, így kívánok neki kitartást, köszönöm szépen, és puszi mindenkinek, tiszta Szecsőről, na nézzük, hogy milyen dallal dobjuk fel őt is, Rádió 1, hello!
1: Szia, Edina vagyok, szeretnék kérni egy számot Lacikának.
0: Mit üzenünk Lacikának?
1: Azt is szeretem.
0: És melyik az a dal, ami ezt legjobban alátámasztaná most nektek?
1: Éden című dal.
0: Az egy jó választás. DJ Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden. Nektek indul már is a Rádió 1-en.
1: Köszönöm, hello.
0: Szia. A stúdió előtt pedig már a diszkósi csapata 8-tól, ők jönnek, 9-től pedig World is My Radio Show. Király Tamást hallottátok. További kellemes estét, jó hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok! Fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason, május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla! Részletek és regisztráció veliz.hu.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 1 kiló áfonya csomagja csak 2999 forint, az 5 darabos banánfür pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
3: de
4: hogy...
3: Imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke, a büszke vagyok rád.
4: Büszke vagyok rád?
3: Igen!
4: Hát apám se volt. Te ne legyél.
3: Akkor ez a bajod.
4: Kispolgári jó embereskedés.
3: Nem, ez egy szívből jövő.
4: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
3: Jobbá teszi a világot.
4: Én behalok ezektől.
3: Miért? Mi a bajod
4: én
3: vele?
4: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
3: És megmered.
4: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamosíre. Önző hatásvadászatnak tartom.
3: Nem, ezek ez egy az jótékony emberek... dolog, odaadja egy gyereknek.
4: Nem. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Hagyjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg, érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
3: Igen.
4: Ő
3: igen.
4: Akar tőlem elvenni, nem adni akar. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
12: Igen.
4: Mit? Hogy büszke,
12: jó érzést ad nekem.
4: Mi? Hogy jó, hogy vagy.
3: Nem szereted, ha szeretnek.
4: De ki? Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret.
3: De, ő mindenkit szeret.
4: Ti hülyék vagytok?
12: Nem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
13: Ladies and gentlemen, madame, and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum! Ez a Rádió 1 csak igazi mai slágermely diszkosi trédosó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel!
14: Hello!

0: Úgyhogy csapjunk a lovak közé.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntöm mindenkit. Készüljetek vasárnap, diszkosít, pizza, kóstoló, minden információs esemény ki van a rajongói oldalainkban.
2: Most pedig a Sidepiece lemezével kívánunk kellemes rádiózást, és már is a lovak közé csapunk itt a rádió egyen, csak igaz, ma is lágerem egy F, a diszkosít Radio Show.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosi Radio Show 3D-ben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Ne felejtjétek, hogy holnap után Eat and Greet and Meet minden lesz,

0: Most pedig az ismerőseim közül Puskás Olivér, aki a Skylight óta jár a buliaimba, Kende Hoffer Krista, Tompa Csaba, viszonyos a B középből, Solti Zsolt és Mr. Londoni Magyar Buli, Molnár Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy a meet and greet-en itt neked még van a közönség találkozás, tehát ez is kell alkalmazkodnod, érted? Közönség találkozás.

0: tudom, hogy ez micsoda.
1: Közönség találkozó.
0: Az ugyanaz. Az ugyanaz.
2: Bár hogy hívod, az olyan, mint a diszkosít, meg mit tudom én.
1: Aktivizáció. Meet and greet and eat, és az első 150 fő egyébként meghívjuk egy diszkosít pizzára, aki érkezik. Úgyhogy ez most vasárnap, egészen pontosan délután 3-kor kezdünk, és mind a hárman egy-egy órát fogunk zenélni, úgyhogy jó kis buli lesz. Én családosan érkezem, de úgy hallottam, hogy Hanvai Pizsé és Bárány Attila is, úgyhogy gyertek.
2: Mindenki ott lesz, aki számít, és szerintem valamelyikünk le fogja játszani a következő dalat. Most jön a diszkosít vadonatúj dala, a címe Sorry, tessék rápattanni, sazamozni, és megszeretni itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, ez a diszkosít Radio Show.
3: Lo siento, ik ben drogek, sono spiacente, perdoname.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnől diszkosít a rádió, egyenhang vagy PG Mixer, itt van Bárány Attila és én DJ Junior. Arról beszélgetünk, hogy milyen zenét fogunk játszani egyébként majd most vasárnap, hogy ilyen diszkosítás, vagy ilyen klasszik, meg minden, vagy lazát. Én lehet, hogy lazát fogok játszani, majd meglátjuk, hogy milyenek a körülmények.
1: Én is játszom lazát, csak rövid ideig.
2: Előbb nem ezt mondtad?
1: Hát jó, de nem ajtós túrontok a házba, hanem...
2: Olyan csinálsz, csúnyán azt mondtad.
1: Azért mondtam, hogy először óvatosban finoman, és aztán lesz

fiú egyen. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ Pultban.

0: fellépésem. Először Zircen zenélek, a városi gyereknapon és nyárindítón, onnan pedig visszajövök Budapestre a nyári rezidenciámra, ahol a Hajógyári Klasszikon lépek fel, onnan pedig Győrben megyek a kedvenc klubomba, ahol 2 órától szórakoztatom az egybegyűlteket. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
1: Én pedig szombaton a BL döntő után megyek le Dánszent Miklós főterére, szerencsére közel van Budapest, de gyorsan le fogok írni a BL döntő után, és ott fog játszani 22-30-4-fölig, és ha minden igaz, akkor még visszanézek Budapestre, lehet, hogy fölérek, mert Cseppelen egyébként, Cseppelen, csak mondom nektek, tehát Travis Scott lesz, csak szólok mindenkinek egy ilyen privát bulival, nagyon speciális lesz.
0: Nem privát az.
1: Hát lehet rá jegyet venni, csak bár nem lehet lassan, mert annyira.
0: Olyan drága, mint hogy
1: sold out exkluzív buli, nem privát, mert tényleg meg lehetett venni rá jegyet, és egyre drágább volt. Én nem is tudom, hogy mi lett a vége, de szerintem méreg drága volt.
0: Hát hármasra kezdődött, és azt hiszem ötös volt a másik.
1: Atya Jézus, Szent Szűz Mária.
0: És az a sima.
1: Annál több lett utána. Én biztos, hogy ma este én egy privát bulin kezdek, aztán a fővárosban, a budapesti rezidenciámon játszok egy jótékonysági rendezvényen. Szombaton bobozni fogok, ugyebár Balaton Fűzfőn várok mindenki sokszor szeretettel, utána megint csak a fővárosban fog játszani, és ne tessék elfelejteni, hogy 15 órától mind a hárman mindenkit várok sokszor szeretettel vasárnap. Pátyon diszkosít pizza kóstoló közönség találkozó lesz. Most pedig megyünk egy olyan dallal, amelyet biztos, hogy fog játszani vasárnap, ugyebár Pátyon. Jön a Sebek mélyén, Roberto Vin és Jóga Hanvai Pidzsi közös szerzeménye, ugye közösen az éjjelre készítettük. Ez jön most itt a rádió, egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkos Rádió Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkos itt Radio Show. Hanvai PG-vel, DJ Juniorral és Bárány Attilával. Az van egyébként, hogy ez lehet, a nőknek nem fog tetszeni, amit most mondani fog.
1: Ajaj.

0: csajozási tanácsot adtunk egy nagyon kedves közös ismerősünknek, és egyöntetően szinte mind a hárman ugyanazt mondtuk.
1: Csak így csúnyában.
2: Igen. Én meg a végszót mondtam ki. Ex-nővel, barátnővel nem beszélünk. Ez nagyon fontos. Meg a pizzakostól, a diszkosítál, majd most vasárnap délután 3-kor kezdünk, és egyébként 3 órát fogunk majd játszani, és az első 150 főt meghívjuk egy diszkosít pizzára, ami igen elkészült, világbajnoki második helyzet, pizza készítő Balázs Attila jó voltából, aki már egyébként többször volt a vendégünk itt a diszkosítán.
0: Tessék megérkezni tényleg Pátyra, már egészen korán, lehet hozni gyerekeket is, ugyanis van egy pici játszótér, nekem több ismerősöm is ugyan egyébként, hogy hozzák a lurkokat, tehát tényleg ez egy családi rendezvény lesz. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb sajáttal a háttérben.
1: Az nekem nem annyira való.
0: Nem bírom.
1: Ha érted, hogy mire gondolok.
0: Nem bírom.
1: Jó, mindegy.
0: Igen, neked ez nem való, de azért gyere. Tehát most megyünk tovább, és jön egy újabb saját Roberto Vinnis, jó magam, Hambai PG Coverja, méghozzá Alok lemezéből itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: 100% elektrisztes hangú magas BPM tartalmú adrenszínnöló diszkos itt a Rádió 1-en, Honvai Pigi Mixel, itt van Bárányától és én DJ Junior.
1: Nekem nincs semmit mondanom, már holnap megyek diszkozni, ennyi.
0: Igen, és Sunset Miklósa, holnap én.
1: Megyek Zirce, Pestre, Győrbe, cső. Ez
2: kicsit be vagy szűkülve, mint a lovak, akiknek van ilyen ellenzőjük, de nem baj, jó van az.
1: Meg vasárnap pizzát fogunk enni.
0: Hát meg BL döntő van szombaton, gyerekek. Mondjuk most annyira nem érdekel, mert nincs benne Barcelona, de Travis Scott jön Magyarországra, csepere. Érted?
2: Most pedig már is megyünk tovább egy magyar produkcióval, egy szenzációval, ami egyébként egyértelműen a szakma véleménye szerint világsláger lesz. A háttérben egy magyar hölgy, aki egyébként Angliában egy kisvárosban lakik a férjével, szenzációs dal. Na ennek az eredeti verziója jön, amit annak idején körülbelül másfél hónappal ezelőtt először itt a rádióján volt sikerem lejátszani, azóta már Hugo világsláger csinál belőle, úgyhogy az Ultranét újra énekelte. Jön most az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, a diszkó.

0: Itt a bébi.
1: DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornám, ami most már eredeti valódi YouTube csatorna, be van hitelesítve, és ezen kívül kérem szépen ott vagyunk a Facebookon is fönn, és a Facebookon keresztül is letölthetők a DJ Junior eredeti valódi remixek, valamint szombaton este én Dancet Miklós főteren játszom közvetlenül a BL döntő után, úgyhogy ott találkozhatunk, szevasztok.
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és tényleg Hambai PG voltam, ma este gyorsan innen megyek egy privát rendezvényre, utána jövök a fővárosba, a budapesti rezidenciámmal, lesz egy jótékonysági rendezvény, ahol játszom, szombaton pedig ugyebár Balatonfűzfön fogok bobozni, utána megint csak a fővárosban fogok játszani a budapesti rezidenciámon, vasárnap pedig diszkosi pizza kóstoló, ez a

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a péntek estét, imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Friss megjelenések, extra remixek, zenehírek, jó sok minden vár rátok innentől egészen éjjel egyig. Lotfi, Begi már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Begi, csapjunk bele!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig egy igazi latinos house muzsikával fogom indítani. Érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Utolsó Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és mára is elhoztuk azt a Nelly Furtado remixet, amit nagyon szerettetek a múlt héten.
1: És múlt héten is kiveséztük azt, hogy Nelly Furtado milyen jól néz ki, és annál jobban énekel. Beszéljünk róla, Geri, vagy inkább zenéjünk?
0: Inkább zenéjünk. Még mielőtt azt kerekíted ki belőle, hogy bántom Nelly Furtado,
1: tehát nem, kerekítem,
0: jó volt a szigeten.
1: Értem, figyelem. Értem, figyelem, tehát így kerekítek.
0: Ügyes.
1: Jó, oké, és akkor ne beszéljük túl ezt a témát. Érkezik a Man Eater itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: most érkezőknek, szevasz Begi, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, itt a stúdióban a parád és hangulat. Gerivel egymást ugratjuk, cinkeljük és viccelődünk, ahogy azt szoktuk.
0: Ez így van, és isteniek a zenék, menjünk tovább.
1: Robin Schulz idén is érkezik Magyarországra, méghozzá Balaton partjára, ahol mi is ott leszünk, de erről egy kicsit később majd bővebben fogok beszélni. Ez az EM2PM, itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Lotfi Begi mixel itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Begi, nagyon nagy voltál te is a születésnapi fesztiválunkon. Nem volt eső.
1: Szépen sütött a nap, nem volt nyári zápor. És ennél a dalnál volt az, amikor kezdett úgy bebukni a nap, és olyan, olyan nagyon érdekes fények voltak megint a Budapest Park színpadán. És ennél a dalnál volt az, amikor úgy igazán megindult az a közönség, aki akkor érkezett, úgyhogy ez a dal nagyon működik, nem csak a rádióban, hanem a táncparketten is, és egyébként mindig van, tehát lejátszom, és mindig van egy-kettő olyan üzenet, amit küldtök az Instán vagy a Facebookon, hogy milyen remixben játszom ezt a dalt. Hát ezt most sem fogom megmondani. Jön a Loco Loco itt a Rádió 1-en.
0: Megint nem változik.
1: A World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt nálunk a mi műsorunkban mindig lesz hely. Ilyen Avicii is, szinte hihetetlen, de 8 éve már, hogy nincs köztünk. És idén 2026-ban Avicii még csak 37 éves lenne.
1: Így van, és azt gondolom, hogy az EDM stílus egyik meghatározó, ha nem a legnagyobb alakjáról beszélünk, és tényleg rá úgy hivatkoznak a szakmában, aki az elektronikus zenét megújította és egy egészen új szintre emelte. Érkezik Nicky Romeroval közös felvétele, az I Could Be The One, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: John Martin és a Reload. Mi lesz este 10-től, Begé?
1: Hoztam egy-két nagyon fincsi house muzsikát, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velünk maradni.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrioba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: Kezdje, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Mindenkinek köszönjük, hogy itt vagytok, és ma is minket hallgattok. Lotfi Begivel megyünk bele a péntek éjszakába. Szevasz, Begi!
2: Hello, Geri! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok! Egy olyan úriember remixével kezdem a második órát, aki nem is olyan rég megtáncoltatott mindenkit a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő természetesen Cyril, már aki a remixet készítette, az eredeti dal pedig Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban.

0: éve is, és akkoriban is szerettétek az elektronikus zenéket. Ennek a dalnak az eredetie 2002-es.
1: Abszolút, és egyébként nem lók ki a sorból, tehát hogy a mostani house megjelenések mellé oda teszed, hangzásban, dinamikában és lendületében sem marad el a mostani daloktól. Játszottam ezt is a rádió egy születésnapi bulin, és elképesztő mód kezdték el rázni magukat a csajok, és mindig jó, ha lányok táncolnak, mert akkor a fiúk is a pult mellől rohadnak és táncolnak.
0: Így van, ez egy nagyon szép gondolat.
1: De tényleg,
0: így van.
1: Akkor jó a buli, hogyha lányok táncolnak, mert akkor mindenki táncol. Érkezik Team Deluxe és az It Just Won't Do a rádió egyen, a Verdi.

0: Nagy-nagy felfedezettje ez az olasz fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, Out My Head, ez volt a dalának a címe a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszünk le erre, Begi?
1: Maradunk továbbra is a house tematikánál, érkezik egy újdonság el PG Obi-tól, ez nem más, mint a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, a Sáusz jön. Őket is vendégül láttuk már a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pár éve.
1: Így van, és amikor megláttam őket a backstage-ben, azt hittem, hogy eltévesztették a házszámot, mert hogy az Ozorára jöttek, de kiderült, hogy nem az Ozorára jöttek. Kis saruban, len, meg vászonnadrágban, tehát tényleg úgy néztek ki, mint az ilyen újkori hippik, de elképesztő jó fejek voltak, elképesztő jó arcok voltak, és hát nagyon megtáncoltattak mindenkit. Érkezik Sáusz és a Won't Forget You itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: egy óriási dolog, és ehhez kapcsolódóan van, és lesz egy csomó rendezvény ma este, meg még holnap is.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én ott lehetek holnap, és előtte a Champions League fesztiválon is fellépek a Hősök terén, úgyhogy ha valaki arra járna, egész napos zenei programok, sportesemények, játékok, úgyhogy gyertek, nézzetek ki a Hősök terére, mert biztos, hogy nagyon jó lesz.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és itt van Pulmax.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, Pulmex pörgeti nálunk tovább a péntek estét, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
2: Hello, sziasztok, kellemes szép estét kívánok mindenkinek, már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek.
1: Mi is nagyon vártunk már téged is, ugye a születésnapunk óta most találkozunk először itt a stúdióban. Hogy érezted magad?
2: Nagyon-nagyon élveztem a parkban való fellépést, a nyári indítás az teljesen ott kezdődött, úgyhogy ezért is szeretem ezt a rádió születésnapi fesztivált, nagyon-nagyon imádtam, és többen odajöttetek hozzám, hogy nagyon szeretitek a Headlights című zenémet, ami nekem egy óriási elismerés, úgyhogy innen is köszönöm szépen mindenkinek. Hamarosan ezt is fogom pörgetni a következő egy órában, de viszont kezdésként menjünk egy nyárias feelingű zenével, ugyanis 2 nap múlva itt van a nyár, úgyhogy kezdjük is el, Alex Kenji Bambolé, itt a Rádiégyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este Pulmex a lemezjátszóknál, és egy isteni zene itt mögöttünk.
1: Christopher és Dubsnak hallhattátok a közös zenéjét, a One Night-ot. Ugye ő az a Christopher, aki kedden itt szokott nektek játszani. Óriási, hogy ilyen szintű világsztárokkal van közös zenéje, és nagyon-nagyon szerettem szupportálni a hazai tehetségeket, úgyhogy ezt pörgettem most tőle.
0: És lendüljünk is tovább.
1: Folytatásként egy sajátot hoztam el nektek, az egy hónappal ezelőtt megjelent feldolgozásomat, amit Nagy Bogi és Dash Jól Leszek című számából készítettem, és már közel a 200 000 lejátás YouTube-on. Úgyhogy óriásiak vagytok, köszönöm szépen ezt az óriási támogatást, amit tőletek kapok, úgyhogy hamarosan, azaz pontosan jövő héten érkezik egy következő zene a YouTube csatornámra, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni ezt is. De addig is folytatásként Jól Leszek újra, Pulmex Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Bird is Mine Radio Show-ban Pool Max a lemezjátszói mögött ma volt az első daytime partid. Hogy sikerült, mesélj?
1: Így van, képzeljétek el, hogy nekem ez volt az első saját szervezésű rendezvényem. Az elejétől a végéig mindent én csináltam, persze testvérem segítségével, de közösen, tehát teljesen abszolút saját szervezésű volt, és óriási volt az egész helynek a hangulata. Ez egy ilyen daytime rendezvény volt, 4-től egészen 10 óráig, és óriásit mentünk, szólt a minőségi house zene. Mindenképpen teszek majd ki a social médiákra ezzel kapcsolatosan videókat és képeket, és illetve hamarosan bejelentem majd a következő állomást is, mert ez még csak a kezdet volt, és akkor most ezt ki is engedem, jön folytatásként még egy saját, egy 2003-as Tech House Classic 2026-os köntösben, Pool Max, Sandcastles, itt a Rádiógen, a World is My Radio Show-ban.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show péntek este, Pull Max a lemezjátszói mögött, ma tehát megvolt az első saját rendezésű nappali partid. Mi volt az, ami ezt inspirálta?
1: Egyébként mostában nagyon-nagyon sokat gondolkozok azon, hogy elmegy az idő felettünk, hogy lepelnek a napok, és igazából néha elfelejtjük megélni a pillanatokat, de akkor szoktam realizálni, hogy mennyire megy az idő, mikor belemérek a telefonomba, és akár egy órán keresztül csak a social médiát pörgetem, és értékes perceket csak úgy a kukába dobok, fázi, és ezek alapján kezdtem el ezen gondolkozni, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy nem éljük meg a pillanatokat, és én ezt szerettem volna átadni, ezt szeretném átadni az In The Moment című buli sorozatommal, úgyhogy én szerintem most sikerült, az elmúlt 6 órában nagyon-nagyon ott voltunk, és tényleg megéltük az összes pillanatot, és hát ez nem lesz másképp a következő bulikon se, úgyhogy tényleg mindenkit várok majd sok-sok szeretettel, hamarosan bejelentem a második, a következő dátumot.
0: És itt nálad ma este lassan jön a finálé.
1: És akkor jön az utolsó 15 perc, ami nálam mindig az eufórikus zenéknek a helye, úgyhogy most is oda csapunk rendesen. Jön az In The Moment, amit Rufus The Soul készített és Adriatic dolgozott át. Lehet, hogy ez a zene inspirálta a buli sorozatomnak a nevét? In The Moment, Rufus The Soul, Adriatic Remixben, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál.

0: Rivo és a Last Night Korolova remixben a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pull megszállt a lemezjátszói mögött az elmúlt egy órában. Milyen neked a hétvége?
1: Ugye mai napon volt nekem a saját rendezvényem, úgyhogy én ma nem is megyek már tovább, hanem itt voltam a rádióban, viszont hétvégén inkább a stúdióban leszek többet, illetve fogok dolgozni a Bajnokok Ligáján is, illetve az önkénteseknek a záró eseményén is fellépek, úgyhogy ott találkozunk majd vasárnap. Addig is kellemes estét és szép hétvégét mindenkinek, előre is jövő héten találkozunk. Ugyanitt, ugyanekkor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine radio show starts now.
1: The world is mine.
2: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
3: én pedig Sully,
2: és mi vagyunk a Stadium X.
3: A heti X-Air-t már is a saját felvétellel kezdjük, ez nem lesz más, mint a Vibe Right, utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösével megyünk tovább, ez lesz a VR. Ez X-Air velünk, a Stadium X-Air.

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air. Egy saját felvétel pörgött az előbb Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet, Medusa, Genesis és SSG közösségétől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic. Maradjatok!

saját felvételt pörgött az előbb This Selector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Don Blinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez Zexar, velünk a Stereo Max-el.

Blond Blinktől szólt a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton J. Jordan legújabb felvétele következik a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnak készítettünk közösen. Ez lesz a Last Pulse. Majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni. Jön az All My Love. Ez az Excel velünk a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek a mikrofonnál, Király Tamás, a Stadium X most is óriási volt, ahogy múlt héten a Rádió egy születésnapi fesztiválon is. Na, most viszont az igazi mai slágerek között Kashmir a folytatásban, ez a Wild Ride, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most igazi nyári hangulat és egy igazi dögös vadiúj kedvenc. Alex Kenji egyenesen Olaszországból is a nyár egyik legnagyobb slágere, a Bumble Lay, amit indítok itt a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem most már szinte mindenki a mai BL döntőt várja este 6 órától. Na, addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Bibi Rex a Faithless-szel, ez a New Religion a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, ma BL-döntő láz, de jövő héttől már VB láz itt a rádió egyen is, hiszen jön a nagy kapularugás Balázsékkal, amelynek a fődíja, na most figyeljünk, foci VB belépő június 26-ára Bostonba, repülőjeggyel, szállással és a belépő. Wow! Ray Dalton, Blood Running, ez pedig a folytatás a rádió egyen.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással.